tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

Live Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session.

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spike the Ghost.

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Magyar Péter a NATO főtitkárával, a belga miniszterelnökkel és az Európai Bizottság elnökével tárgyal, ideiglenesen változott a fogászati rendelési idő környén, bocsánatot kért Eszenyi Enikő. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart de Wever belga miniszterelnökkel, pénteken pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. A miniszterelnök ezt a közösségi oldalán jelentette be, és úgy fogalmazott, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Pénteken találkozik Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben, ezt pedig az uniós bizottság illetékes szóvívője erősítette meg. Közleményben kért bocsánatot Eszenyi Enikő, a Víg Színház korábbi igazgatója, aki a közösségi oldalán azt írta, nagyon sajnálja, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbántva végezte a munkáját, és ezzel lelki fájdalmat okozhatott. Eszenyi Enikő úgy fogalmazott, idézem, az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Víg Színházban töltött igazgatói időszakom. A színház az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben bár soha nem akarattal, sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé. Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok. A történtekért vállalom a felelősséget, áll a közleményben, amit teljes terjedelmében közölt az MTI. A fogászati ellátásról gondoskodó cég tájékoztatása szerint környén május 28-án, vagyis ma és holnap továbbképzés miatt változik a rendelési idő. A mai napon 15 és 17 óra, május 29-én 10 és dél között fogadják a betegeket a környe Alkotmány utca 32-es szám alatti rendelőben, helyettesít dr. Veréb Attila. Május 30-án szombaton immár 5. alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Dorogi gyáregységének nagy parkolójában. Az Esztergomi út mellett található parkolóban a délelőtt 9 órától délig tartó programon a látogatók betekintést nyerhetnek, a tűzoltók mindennapjaiban megtekinthetik a gépjárműveket és az oltáshoz szükséges eszközöket. Mindemellett lehetőség lesz valódi tűz eloltására is, ahol a gyerekek szüleikkel együtt bizonyíthatnak. A rendezvényen a Gyereksziget a Dorogi Richter óvoda munkatársainak közreműködésével valósul meg, ahol kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, rajzolási lehetőségek és rajzversenyek várják a kisebbeket. A rendezvényt hatalmas szirénázással nyitják meg délelőtt 9 órakor.
0: Időjárás.
1: Ma napos időre számíthatunk a térségben, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható, az északi északnyugati szelet sok felé kísérheti kélénk erős lökések, délután 24 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ilyen vidában kezdjük a horoszkópot. Mondd el, miért nevetsz, mert nem értik.
2: De Roland integet, csak nem tudom kinek, fönn van a keze a levegőben. Ez általában, mint a rádióstúdióban azt jelenti, hogy valamit jelzel nekem. Én már rájöttem az előbb, hogy nem. A nap sugara pont úgy süt be, hogy te nem látod a horoszkópnak bizonyos sorait. Úgyhogy lehet, hogy bizonyos blokkokat Roland improvizál majd. Apropó integet, és azt tudod? Egyszer megjelent itt kint a Niki, és mutogatott egy olyat, azért egy ideje már rádiózom, múltkor kiszámoltam, brutál régóta amúgy, és mutatott egy olyan jelet kintről, amit nem tudtam hova tenni, nem tudtam értelmezni. Körbe-körbe mutogatott egy ujjal így lefele, és mutatta, hogy siessek, tehát, hogy gyorsan.
1: Elfogyott a spirál, vagy?
2: De nem tudom, tényleg, tehát mindent láttam már, hogy megszólalás vége, tömegbaleset, de akkor általában berohannak, nem tudom, tehát, hogy minden volt, és akkor végelte megszólalásnak, és kérdeztem, hogy Niki, ez mégis ez mi volt? Hogy az egyik hallgató hozott be palacsintát, és gyere, egyél, ha kérsz.
1: Ez nem volt meg. Ennek volt a nemzetközi egyezményesere. Ja, egyébként lehet hozni nekünk palacsintát, örömmel elfogyasztjuk, igen. Igen. Küldött egy drága hallgató, fú, meg fogom nézni majd a Messengert, ő meg krémesekkel pózolt. Fú, de jó, majd megmutatom neked, nagyon jó kép lett. Na, de most mondjuk el tényleg a csillagok üzeneteit.
2: Nem bírod betartani a kezemet.
1: Nem bírod tartani a kezemet.
2: Roland jelentkezik.
1: Nem, az van tudod, hogy sok celeb örül egy csíknak, én nem, mert hogy itt ez a fénycsík, ez úgy csak a monitor, hogy nem látom a horoszkóp felét.
2: Én elvezem.
1: Azt ne hiszem.
2: Bika, már is mondom, csak lefotózom a Rolandot a Facebookra.
1: Itt vagyunk, ott vagyunk, mindenhol Hello. Vagyunk, Facebookon vagyunk. Ugye, közben én a fotót is, ha minden jól megy, akkor ki is raktam, igen. Úgyhogy meg lehet nézni, hogy hogyan olvasok horoszkópot, úgyhogy közben itt próbálok így kézzel árnyékolni.
2: Mert a napba
3: azt
2: lehet
3: nézni.
2: Azt néztem
3: egyébként onnan.
1: Már még nem, úgy árnyékolok, tudod, mint a boxolók, hogy...
3: Tök sokszor mutogattam, úgyis ezt nézem. Mármint, hogy alapjártól is mutogatsz, de hogy érted így főfelé, nem nagyon
2: én is azt hittem, hogy ez az Ádi Kus. Ez ezt jelenti, én beszélek Kus. Igen, mert Rolandnak egy csíkot kitakar a monitorjából ott a nap, és azt akartam mondani, hogy a napba lehet nézni, de Andira nem, de Andi félbeszakított. Úgyhogy Andira is lehet, innen lehet nézni Andira. Onnést milyen?
1: Hát figyelj, némileg.
3: Robert, nem is van egy csík.
1: Azért nem tudom, hogy te mivel kezdted a napot.
2: Én hagyom, hogy ezt lejátszátok.
1: Vagy hogy álltak, kinek mi a...
3: De az a szokás, hogy már én sem tudom, hogy van ebben. Meg kell kérdezni.
1: Ki melyik fajta kólát szereti, tudod, ezt nem tudom. De hogy... Nem, innen max egy kicsit a kamera takar, meg picit a Miksi.
2: Beszélgessünk arról, hogy...
1: Beszélgessünk.
2: Ki mit hova dug. Mert hogy... 5 rejtek helyet fogunk megvizsgálni a lakásban, amit először néznek meg a betörők, hogyha a pénzünket keresik, és alapjáraton ugye ez minden évben ilyenkor nagyjából a tavaszi betöréseknél elő szokott jönni, mint cikk, de most van egy olyan apropója is, hogy valamelyik nap mi itt beszélgettünk kint a dohányzó részen, és az egyik kollégánk mondta azt, hogy így zárja, úgy zárja a lakást, mert hogy ne jöjjenek be tolvajok, meg ilyesmi, és én megkérdeztem tőle, hogy de tulajdonképpen tőletek mit lopnak el? És így visszanézett rám.
3: De kedves!
1: Ekkora köcsög vagy, mi?
2: És visszanézett rám sértődötten, hogy de hát nekünk vannak dolgaink.
1: Jó, de tudod, de a legtöbb magyar ember az hogyan reagálna, hogyha betörő betörne hozzá, és azt mondaná, hogy akkor szeretném megkeresni a pénzét, amivel együtt keresni.
3: Ja, igen. Ja, én is keresem már egy ideje.
2: Én arra utaltam itt, amikor kérdeztem ezt a kollégámat, hogy egészen biztos, hogy egy betörő nem visz már el egy lapos tévét, nem? Tehát, hogy régen féltünk, hogy elviszi a műszaki cuccokat. Most őszintén, ha belenézel a saját lakásodba, akkor mi a legértékesebb tárgy, amit el tud vinni?
3: Hát attól függ, mekkora az a lapos tévé, érted? Mert hogyha...
1: Hát egy jó nagy tévét,
3: jó nagy
1: igen,
3: tévé az... azért azt jól el tudja adni.
1: Hát persze, de hát azt nem biztos, hogy egyedül ki tudja vinni, igen.
2: De hát nekem fel van
3: nem.
2: Furva a falra.
3: Hát lefúrja róla.
2: Hát akkor alapból hoznia kell a Hiltit.
3: Kitépi a falból.
1: Hozza a Hiltit, persze. Úgy járnak általában betörni.
2: Hát de nem, de most tényleg tőle.
1: Szerszámos ládával Hiltivel.
3: De neked van otthon minden, nem?
2: Hát
3: de megkeresik
1: tőled.
2: Egyébként 11-19 Budapest. Most figyelj. Nem vagyok otthon, mert itt vagyok.
1: De hogy az idősebb generáció még sokszor otthon halmozza a készpénzt, és ezért fontos kérdés ez, mert igen, ahogy te is mondod, hogy műszaki cikkeket, hát most a baromi nagy lapos tévét, hogy kivigye a betörő, hát na, arra tényleg kevesebb az esély.
2: Tudod mi a legtutibb, amit Gyula bácsi a telken az asztalosunk csinált? Ő, amikor pénze összejött, akkor mindig vett egy zöld ladát, És az volt a terve, hogy hogyha majd összejön annyi, akkor ezt eladja és vesz belőle egy jó autót. És frankon ez most nem túlzás, körülbelül 10 zöld lada állt már a kertjében, a büdös életben nem vett belőle jobb autót, ott álltak a ladák. Ő abban tartotta a pénzét.
1: Az kevés. Na,
3: hát, jó, nem?
1: De azt el lehet lopni. Mi ki akar zöld ladát lopni, ugye?
3: Hát jó, de el tudod adni azt is.
2: Ma már, hogyha azok megvannak valahol, akkor tényleg nagyon jobba fektetett. Oké, akkor rám cáfoltunk. Egyébként az is bejön cáfolatként, csak nem akartam én saját magamat megcáfolni, hogy a szüleimet budörsön rabolták ki, úgyhogy panel alsó lakás, tehát igazából pont az volt az ötlet, hogy ezt biztos nem rabolják ki, mert ott mindenki keresztül megy, és amit ott elvittek, és igazán nagy érték volt, ez az örökölt ékszerek. És nem is azért volt nagy érték, mert tényleg azt mondom, hogy hű, de nagyon nagy, sok karátos dolgok voltak, hanem mert ilyen pótolhatatlan emléktárgyak, tehát hogy érzelmi vonalon, igen. Jó, akkor viszont a betörésnek mégis van létjogosultsága a mai világban. Innentől viszont mi az az öt hely, és akkor kértük, hogy betörők is írjanak, ami szerintetek az első öt hely, amit átnéznek, akár tipre, ezt végig sorolom, aztán beszélgetünk majd még kreatívabb ötletekről is.
3: Fiókokat biztosan átnézik.
2: Jó, egy megvan, szekrény, komód, fiókok.
1: Ágynemű tartó.
2: Ágynemű tartó, igen, azt mondják sokan, hogy matrac alatt, ez a kettő.
3: Igen.
2: Én behoztam magamtól a legfurcsábbat, de ez azért, mert minden évben jön. A hűtő.
3: Ja, igen. Igen, azt az amerikai filmekből.
1: Tényleg, hogy vannak, akik ott...
2: A legjobb, amikor jégbe fagyasztja, hogy ne tudja gyorsan elkölteni. Igen. Tudod, hirtelen megkívánsz egy órát, és te elkezded olvasgatni, és a végére csak elmegy a kedved. És mi a helyzet azzal, hogy sok helyre szétszórni? Mert ez egy másik ilyen taktika, hogy nem egy helyen van a pénzed, ergo, hogyha el is visz valamennyit, nem viszi el mindet.
3: Mert azt hiszi, hogy megtalálta az összes pénzedet, és akkor, ez se egy rossz ötlet.
1: Egyébként utazásnál mondják ezt, hogy ha viszel magaddal például készpénzt, akkor azt ne egy bőrönbe tedd be az egészet, hanem oszd szét a különböző táskákban, bőröndökben. Nekem járt már úgy ismerősöm, aki egy kis táskába, egy kis kézitáskába tette be az egész pénzt, amit az utazásra ő vitt magával, és azt így le is nyúlták tőle, és az egy elég komoly összeg volt. Igen, tehát, hogy ennek egyébként látom létjogosultságát ennek a tanácsnak.
3: Érdekes, én egyébként mindig az összes pénzt magamnál tartom.
2: Na, egy újabb információ.
3: Már mint ahogy a utazásnál. De most már nem fogom ezek után.
2: Belső kivághatatlan zsebek, meg ilyen ötletek is szoktak lenni, de szerintem a legjobb a hasitasi, előre rakva, vagy a nyakba akasztható ilyen NDK turistás balatoni pénztartó rekesz.
1: Az nagyon jól néz ki, igen.
2: Lehet ebből már biztos kódosat.
1: Kódosat?
3: Jó, vagy tudjátok ezt a csavarósat, ezt a kupakosat, tudjátok?
1: Ja, az, úgy néz ki, mint a bubifújó.
2: Figyú, én most tök őszinte leszek veletek, azt hiszem én leszek megint itt a Transparens a társaságból. Törjetek be hozzám, és mondjátok, hogy mi az első három hely, amit megnéztek. Én elmondom, hogy ott tényleg van valami érték, amit el tudtok vinni. Tök őszintén. Bejöttök a lakásomba, van mondjuk 5 percetek.
3: Hova a gyerekszobában szerintem van.
2: Né.
3: Nincs.
1: Nem. Én a nappali hálószoba iroda 3-ast kutatnám. Én az ott
2: és hova nyúlnál be? Nézned a gatyáimat? Most mondd meg, itt ország
3: világ. Hát a szekrényekbe én biztos benyúlnék az összesbe.
1: Én is, szekrények, fiókok, igen, ilyen helyekre.
2: Nők részéről a legbiztonságosabb, ha a fehér nemes fiókba teszi egy borítékba, de rápakolja a szexi ruhákat, korbácsokat, bilincseket, egy fotót magáról, ahogy ezeket használja, és ha pasi a betörő, akkor nem jut el a lényegig, írja Móni. Sok hallgatók magára vonja a betörők figyelmét, nem? Hát ez nagyon kemény.
1: Akinek még nincsen, egyébként latex fűző, korbácsa szerezzem.
2: Jó, figyelj.
3: Csak ezért, hogy elzsírozza a betörőket.
2: Jó, ennek tükrében csak egy a kérdés, ami megmaradt bennem, hogyha eldugdossák az emberek ezeket a pénzeket. És egyébként mondtátok, hogy az időseknél is előfordul, hogy mondjuk a nyugdíjat, vagy inkább otthon tartják zsákban a pénzt. Akkor mi van, hogyha ők ezt elfelejtik? Tehát, hogy simán lehet az, hogy egy lakás, amit így megvásárolsz, rejtett kincseket tartogat.
1: Egyébként vannak ilyen sztorik, ugye, tehát lehet ilyeneket hallani, nem annyira Magyarországon, inkább külföldön, de ott volt, aki már futott bele így, ott felejtett pénzekbe.
2: Egyszer
3: én is találtam amúgy.
2: Hol?
3: A könyvem között találtam egy 5000-es, de nem tudom, hogy került oda egyébként, de tök örültem neki.
2: Ez milyen kedves.
3: Ott így a lapok között, így ez is kiesett az 5000-es.
1: Ebből, ha más nem, akkor annyit legalább minden hallgató levesz, hogy Andi annyira burzsúj, hogy még könyvjelzőnek is 5000-eseket használ. Ki nyitogatja az ajtónkat közben?
3: Nem tudom.
2: Nézzétek, bejött egy tea.
3: Igen.
2: Ki kéri?
3: Majdnem azt hittem kávé, mert hát
2: Köszönöm
3: szépen. Csúnya széle. És
2: aztán... Ja, mert nem mosogatom, de ja. Most érted.
3: Volt egy ilyen kolléganőnk, aki hasonlóan állt a tojásbögrékhez.
2: Ezzel a természetet védem. Tudod, hány liter víz megspórolódik ezáltal? Múltkor tudtam, hogy 7 ilyen fél literes flakonból már lesz egy plüss.
1: Milyen plüss lesz abból?
2: Egy zsiráf.
3: Na. A hosszú nyakóakból.
1: Ja, igen. Na, plüss zsiráfot mindenkinek. Mi böki a csőrünket? Mi böki Ádi csőrét? Az derül ki a következő percekben.
2: Igen, konkrétan a sztorinak az indítója az egy mozis helyzet lesz, de aztán sok mindenre át lehet emelni a témát, mert ott aztán tényleg előfordul, amit én nagyon gyűlölök. Megveszed a mozi jegyet. Én nem vagyok az, aki minden héten moziba megy, főleg amióta kisbaba van, viszonylag ritkán, tehát mondjuk fél évente, évente ez egy ilyen nagy alkalom, hogy akkor elmegyünk a moziba, meg hát amúgy is van már otthon akkor a tévé. De ez más téma. Szóval, és megveszem a mozi jegyet, beülök a kis helyemre, az van, ami a magyar mozikban általában, hogy relatív üres a terem, így néhányan ott vagyunk, de a film előtti utolsó percekben mindig bejön valaki, aki pont elém beül a barátnőjével, per barátjával, feleségével, akárkiével, és pont azon a két széken kell ülnie, ami előttem van.
1: Ami hagyján is, de leül oda, fészkelődik, csámcsog,
3: beszélget,
1: telefont kapcsol.
3: Igen.
2: Ellövitek az összes patronomat? De igen! De igen, pont ez. Igen, én a legjobban gyűlölöm, amikor valaki film alatt dumál. Tehát, hogy a otthon sem annyira szeretem. Tehát olyankor vagy lehet ilyet, tehát akkor megállítjuk, és akkor megbeszéljük. De hogy nem szeretem, hogy a film közben kell valamit megbeszélni. Hál' Istenemben a feleségem partner, tehát hogy ő ismer. De hogy amikor a moziban elkezdenek beszélgetni. És tudod ki a legidegesítőbb moziban? Réz András. Ezt innen üzenem, egyszer voltam vele moziban, ugye a szivarnyakbalógós filmkritikusunk. Olyankor nevet, amikor nincs vicc, és olyan hangerővel, ahol egy ember nem nevet.
3: Jézusom. De lehet hogy... azért, mert hogy ő ezt azt a jelenetet viccesnek találja.
1: Hát, hogy az tehát, előző hogy vicc, akkor esik le.
3: Ja, vagy
1: hát,
3: igen.
1: Ez a másik. Egyszer néztem közösen egy előadást, egy ilyen színházi előadást szabadtéren Csúlya Imrével. Pont mögöttem ült a művész úr. Na, ő viszont nagyon szívből jövően tud nevetni, és akkor, amikor kell. Tehát az azért egy parádés élmény amúgy.
2: Hát valakivel amikor... jó moziba menni, meg színházba.
1: Igen, tehát, hogy amikor egy ilyen Csúlya Imrés kacaj szívből, igen. Ugye? És az úgy mögüled jön. Ráadásul azt hiszem, hogy talán pont a Menye játszott abban a darabban, tehát, hogy volt hozzá kötődésre. Amúgy is egy ilyen vicces darab volt, szóval az például nekem egy ilyen tök klassz emlék.
2: Na jó.
3: Igen. Én is utálom ezt, ha valaki beszélget majd. De egyébként én színházban sem szeretem. Most például volt egy ilyen élményem a legutóbbi francia rudugráson, hogy ment a zene, és közben mindig hangosabban beszélgettek itt mögöttünk, mert elindult a zene. De a könyörgöm, az a zene, az a darabhoz tartozik. Tehát hallgasd, tehát ne beszélgess közbe, mert annak jelentősége van annak a dalnak általában.
1: Igen, mondom Ádinak, hogy a francia rúdugrás az a darab címe. Hát mert látom, hogy kikerekedett a szemet, hogy Adi, milyen
3: ez
1: francia rúdugrás.
2: Nem beszélgetni jöttünk ide.
3: Vagyis hát...
1: Itt francia lesz, vagy rúdugrás. Vagyis is. De milyen sorrendben?
2: Igen, és a legidegesítőbb, amikor mondjuk egy musicalnél, vagy akár ilyen ülős koncerten a melletted lévő énekli a dalt. Hallod, és van ilyen.
3: Apa, jó, mondjuk koncerten az nem gáz, de egy ilyen musicalen.
2: Koncerten is gáz. Apa az egyik...
1: Még koncerten szoktak emberek énekelni.
2: De várjál. Apa az egyik születésnapjára azt kapta a családtól, hogy kapott egy Bocelli jegyet, mert ő azt nagyon szereti.
3: Hát az más.
2: És beültek, de csak egy jegyet, mert rohadt drága volt, tehát mi kint megvártuk gyakorlatilag, amíg ő bement szülinapozni, és beült egy nő mellé, aki hangosabban kornyikált, mint Bocelli, és gyakorlatilag a fél koncerten a nőt hallotta énekelni maga mellett.
3: Na jó, a Bocelli nálott ne. Tehát, hogy ha elmegyek mondjuk egy Bon Jovi koncertre, akkor jó, hogy éneklem, ahogy én ittam én It's My Life-ot. De ő
2: már úgyse tudja.
3: Igen. De hogy a Bocsellin az éne, az mondjuk engem is zavart volna. Én lehet, hogy megkértem volna, hogy elnézést, de ne tessék énekelni.
2: És ha valaki Bon Jovi énekel Bocsellit?
3: Hát szíve joga, ad énekelj.
1: Vagy egy komoly zenei hangversenye, visz magával egy hegedűt, és elkezd játszani az zenekarral együtt.
3: De figyelj ott, arrébb tudok csorogni egy Bon Jovi koncerten. Tehát, hogyha zavar valami, akkor arrébb csorgok, és akkor kész. De egy Bocsellin, ahol ugye ülőhelyek vannak általában, mert egy Bocsellin azért nem kezd össze tombolni.
2: Hát ritka a pogó.
3: De, ugye? De ott nincs választásod. Tehát aki mellett ülsz, az ott végig
2: hallgatod, igen.
1: Amúgy koncerten, ami még idegesítő tud lenni, mikor amikor előtted úgy gondolják, hogy na, akkor telefont föl, igen, és mindenki videózik.
2: A büdös életben nem nézem vissza.
1: Persze, hogy nem, de hogy az fél koncertet fölveszi, érted?
3: De minek? Egy, a kedvenc számodat felveszed, jó. Ja, oké, okay, azt se fogod valószínűleg visszanézni, de hogy azt felveszed, kész, oké. Okay. De hogy mi az Istennek kamerázol végig, vagy ha mondjuk lejönnek a színpadhoz, oké, okay, és ott pacsizgatnak, persze, vedd fel nyilván, de hogy az egész koncertet minek?
1: Igen, érted, és akkor próbálsz úgy nézni, hogy na, valahogy így a kezem mellett, alatt, fölött, hát igen, én inkább alatt.
3: Hát de igen, neked azt, hát neked marad a nagy kivetítő.
1: Próbálom valahogy nyomon követni, hogy mégis mi történik itt 40 ezer forintért, érted?
2: Tök idegesítő, hogyha igen, hát hogyha neked már úgy kell kameráznod a mobiloddal, hogy előtte benne van a másiké. Az hát is az volt így. Már olyan, hogy valakinek felkéreckedtél a nyakába egy jó koncertet. Uram, erősnek tűnik.
1: Ja. Én meg kicsi vagyok, nem látok, tessék fölvenni.
2: Kedvenc mozi sztorim, ez frankon megtörtént. A filmek előtt kérják, nem tudom, amelyik kérják-e, de akkor kiírták, hogy ne lopd a filmet, szigorúan büntetik, hogyha kamerázol, hogyha rögzítesz bármi.
3: Most nem láttam.
2: Most már nem rakják ki, mindegy, akkor még kirakták.
3: Most már lehet.
1: Már engedték. Ja,
2: és mellettem valaki megszólalt, hogy pszt, Gábor, ezt még ne vedd. Vagy a feliratot.
3: Aj, Istenem.
2: Na de, hogyha bent ültök a moziban, és a ti jegyetek pont elém szól, bár Roland esetedben teljesen mindegy, de
1: akkor nem akarok is venni. Fordítva, milyen gáz lenne, te ülsz be elém.
2: De nem hát az ugye van, hogy egyel odébb ülsz?
3: Hát,
1: ha lehet, akkor
3: én
1: de
3: úgy
1: talán
3: szoktam csinálni, igen, én ja, hogyha van hely mellettem, például én nem szeretek ugye más mellett, mármint, hogy úgy más mellett, hogy idegen ember mellett, és hogyha van hely, akkor egyel arrébb szoktunk menni, és akkor azt meg szoktam csinálni. De így.
2: De úgy, hogy éred el a popcornját? Amúgy egy időben volt az Budapesten a mozikban, nem tudom, hogy van-e még, a VIP gold szék, az a középső két szék az ilyen megkülönböztetett volt, és volt rajta ilyen arany borítás, meg ilyesmi. És egyszer egy srác pont a mellé vett jegyet, mert hogy ugye az drágább volt, és csak így tesztelgette a film előtt, tök jó fej volt, hogy így átült abba, és így nézte onnan a vászlat, és így annyit mondod, hogy határozottan jobb.
3: Az jó. Én mondjuk ezeket a kanapés mozikat szeretem.
2: Azt tényleg.
3: Mármint, hogy nem azért.
1: Mindenki gondoljon bele, amit szeretne.
3: Jó van.
2: A másik nagy élményem az Corvi moziban volt. Képzeljétek el, hogy volt egy idő, amikor behozták újításként, mert ugye ezek a pohártartó cuccok, ezek így viszonylag alacsonyan vannak. És behozták újításnak azt, hogy lehet plusz 120 forintért venni hosszú szívószálat. Ami olyan, hogy amikor len van a pohártartó, akkor nem kell lehajolni, csak ugye szádba rakod a szívószálat, és nem tudom, és tök jó. És egyszer úgy voltunk vele, hogy na, urak leszünk, beruháztunk, megvettük, és bekerültünk az egyetlen olyan terembe a Corvinban, ahol magasan volt a pohártartó, és fel kellett állni inni. Azt hogy hívhatták a mögöttünk lévők? Nem tudtad más, hogy már addig nem görbült a szívószál, vagy akkor nem jött, fölálltál, meg amúgy is a feliratból kitakarta mindig az A-betűket.
1: Az a tanulság, látod, kétféle szívószálat kell venni, mindenre föl kell készülni. Amúgy voltatok már ilyen VIP mozi, vagy hogy nevezik ezt, amikor ugye korlátlan a kaja, és akkor ott még közben nem is ki tudsz menni.
3: Igen, de, ja, igen, de nem voltam.
2: Közben nem tudsz ki. Mi olyanban voltunk, ahol előtte kellett bespájzolni, mint a mókus, be is hordhattál, amennyit tudtál, de közben már nem jöhetsz ki.
1: Nem, én olyanban voltam, ahol közben is kimehet. Én ki is mentem egy körre, gyerekek.
2: Oké, okay, valahol Roland kirabolt egy mozit.
3: Valahogy sejtettem, hogy te ki fogsz menni.
2: Mondom mindenkinek, hogy elnézést a Roland nevében is, hogy bement ott a pult mögé, meg
1: kiszolgáltam magam.
2: Lefejte magának a 7-Up-ot.
3: Nem, én csak premier előtti vetítésen voltam úgy, hogy ott volt előtte ilyen kis kajálgatós téma, és akkor utána pedig annyi cuccot vihettél be, amennyit akartál. De hát nyilván én csak egy popcornt vettem ki, meg egy kólát, mert hogy most
1: ja, érted a cuccokkal. Meg, vagy érted.
3: Hát meg a cucc, nem, vittem volna amúgy nachoszt is, csak nem fért már bele.
2: Többet kell fordulni.
1: Figyelj, egyrészt, vagy többet fordul, vagy viszel magaddal pattintóst, ugye, hogy borsodban mondják, két hordót.
3: Jó, de te szemtelen vagy, te fordulsz kétszer, én nem vagyok szemtelen.
1: Azon nem olyan, háromszor is fordulok.
2: De hallod, a legkeményebb, vidéken néztük az a Harry Potter utolsó részét, mert pont a Balatonon voltunk egy táborban, megtaláltuk az egyetlen mozit, ami elérhető volt, és akkor volt új a film, és nekem látnom kellett. És képzeljétek el, úgy ítélte a mozi, hogy túl hosszú a film, ezért tartottak benne egy pisi szünetet a közepén. Volt egy 5 perc, amikor megállt a film, és Hogy ez milyen elegáns, milyen kedves, milyen jó dolog. Aztán, amikor kijött a film így tévében is meg lehetett nézni, akkor volt benne egy 5 perces rész, amit soha nem láttam. Kiderült, hogy nem állították meg.
3: Júj.
2: Lehet véletlen.
3: Véletlen volt.
2: 5 perc szünet volt, de azt nem mutatták azt az 5 percet, ami ott történt.
1: Nem értetted azért a sztori lényegét így is?
2: Nem annyira tudtam, hogy ki halt meg, meg hol, meg hogyan, de jobb az egész. Nem azért... Csak extra kimaradt jelenetek voltak.
1: Na.
3: Bugyiban és pólóban dolgozott a Tóth Komlósi bölcsöde vezetője.
2: Roland kedvence.
1: Nagyot megy az interneten ez a sztori mostanában. Láttatok képeket?
3: Nem, én nem mertem rákeresni, megmondom őszintén, bár én így első olvasásra arra gondoltam, hogy lehet, hogy ő azt ruhának akarta hordani, csak...
2: Hát Dérheni is ilyenben lép fel.
1: Jó, hát igen.
2: A ledérheni.
1: Hát nem csak ledérheni. Sőt, hát ha valaki megnézi azért a pop előadókat, akkor ők azért, hát szoktak ennél merészebb szetteket is felvenni, de az egy színpad. Hát és az egy
3: igen.
1: Show.
3: Még, igen, ez meg egy bölcsöde.
1: Ez meg egy bölcsöde.
2: Jó, hát figyelj, először, amikor mondtad, hogy ez történt, én azt mondtam, hogy ó, a mi időnkben mi értem, ilyenek voltak az óvónénik, aztán mutattad a képet, és rájöttem.
1: Meg ugye állítólag még az apukákat is így fogadtak, hát nem csak kifejezetten az apukákat, mert akkor annak lehetne egy hátsó üzenete is, hanem hogy kifejezetten ugye a szülőket így fogadta, például étkezésbe fizetésnél.
3: Igen, így emelték ki egyébként, hogy az apukákat is így fogadta. Gondolom itt a nők háborodtak fel ezen, hogy ugye a férjeiket így fogadta.
2: De és hát az apukák többet fizettek így?
3: Hát nem tudom, azt írják itt, hogy kellemetlenül érezték magukat ők is. Nem tudom, hogy én nem láttam ezt a képet, nem mertem rákeresni, hogy mennyire nézett ki jól.
2: Írd le, Roland.
3: A bölcsödei vezető.
1: Nézd, de ugye ki volt takarva, de azért nem otthon májosítva a kép egy része, de hát szóval szerintem ő nem egy ilyen 20 éves bölcsis néni volt, egy ilyen fiatal dadus mondjuk, akit azért apukák úgy szívesen megnéznének hiányos öltözetben, de gyanítom, hogy itt azért nem erről a kategóriáról beszélünk. Nyilván akkor is helytelen, tehát akkor is elítéljük, csak akkor lehet, hogy az apukák kicsit pozitívabban reagáltak volna.
3: Hát lehet, nem is mondták volna otthon.
2: Amúgy ilyen helyzetben te szóvá teszed? Tehát, hogyha mondjuk te egy apuka vagy, bemész és ezt látod, akkor egyrészt szóvá teszed el, másrészt a pénzt azt a kezébe rakod, vagy máshova tuszkolod be.
1: És megkérdezem, hogy van-e bankkártya leolvasó, tudok. Nem, nyilván. Nem teszem, szerintem nem teszem szóvá, mármint így szemtől szembe, de lehet, hogy azért úgy valami illetékesnek megérzem, hogy esetleg a kolléganőnek kellene szólni, hogy legközelebb vegyen fel nadrágot is.
3: De látjátok, ez a baj, hogy nem szólunk az ilyenek miatt. Azért, mert kellemetlenül és kényelmetlenül érezzük magunkat. Tehát, hogy ha szólnál neki, hogy neked ez kényelmetlen, hogy ő ilyen ruhában van, akkor lehet, hogy amúgy meg nem fajult volna idáig a dolog. Mert hogy állítólag ez egy rendszeres dolog, hogy ő így mutatkozik.
1: Vagy lehet, hogy meg kellett volna kérdezni, hogy asszonyom, most mit szólna, hogyha én is ledobnám a nadrágomat? És azt mondom, hogy tessék!
2: Hát, igen, ezért csinálom az egészet.
1: Végre valaki
2: veszi a lapot. Lehet, hogy hallotta, hogy a hírszerkesztők meg a hírműsorvezetők is izébe alsó nadrágba, meg rövid nadrágba ülnek a zakó alatt. Tehát, hogy érted, bennül a pult mögött sose jössz rá. Lehet, hogy rajta sincs mosgatja.
1: Meg egyébként a nudista kultúra, értem én, hogy terjed, de azért nem feltétlenül bölcsödében kéne ezt elkezdeni.
3: Egyszer az egyik volt kollégánk csinált egy olyan képet a Kittyről, mert hogy olyan felső volt rajta, ami nem volt pánt. És ugye innen, ahol most ülünk, ha benézel a hírszerkesztőbe, akkor ugye itt volt egy rész, ami ugye hát így kitakarta, tehát olyan volt, mintha nem lett volna rajta ruha. És csinált róla egy fényképet, ugye, hogy mutassa neki, hogy amúgy olyan, mintha nem lenne rajtad ruha.
2: Jó, hát figyelj, én egyébként biztos segítő lettem volna ebben a helyzetben, tehát én tudja, hogy titokban készítek róla egy képet. És feltöltöm és valami újsághoz, vagy nem tudom. No, én biztos, hogy lefotózom, én az ilyen vicces dolgokat leszoktam fotózni.
3: Hát az oké, de nem közlöm az engedélye nélkül.
2: És szerintetek ő direkt csinálta? Bocs, mondja nyugodtan, csak arra vagyok kíváncsi, hogy ő ezt tudatosan csinálta, vagy egyszerűen csak nem is figyelt oda, ügyet se vetett rá, mert azt mondta, hogy ez normális.
1: Na ez a kérdés, ezt nem tudom eldönteni, de az biztos, hogy hagyta, hogy lefotózzák, mert ugye volt még, amikor valami dajkát, nem is tudom, valami kolléganőt köszöntöttek, és még a fényképezőgép elé is így állt oda, tehát így adta át magát azt az ajándékot
2: is. Tehát ő ezt vállalta,
1: tehát ez nem egy ilyen rejtett dolog volt, hanem ő teljesen nyíltan így közlekedett. Hogy itt most agyban csúszott valami, vagy egész egyszerűen ő azt gondolta tényleg, hogy az nem egy póló, hanem egy ruha, és már pedig ez neki belefér, hogy pont nem látszik ki semmi.
2: És hogyha megígéri, hogy aznap nem hajol le. Azért ne legyünk már ennyire ítélkezzek szegénnyel. Borzasztó. Én kiakadnék, tehát engem zavarna.
3: De szólnál neki? Mert most
2: a kollégáinak szólnék.
3: De te is a kollégáinak
2: szólnál. Neki nem, mert lehetséges, hogy az is lehet, hogy valami pillanatnyi elmezavar, lehet, hogy ő is nagyon szégyeli, mert mit tudom én, bekapta a traktorlánc a nadrágját, és muszáj volt bejönni dolgozni.
3: Minden nap bekapta, tehát így indul minden napja, hogy bekapja a traktorláncot.
1: Van ilyen, hogy minden nap bekapja, de van.
2: Oda szólnék, hogy le kéne cserélni ezt a traktort.
0: Buenos morgen, minden

0: kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan! Buenos Morgan, 9 perccel járunk fél hét után, hőségmentes csütörtököt kívánok mindenkinek. Hőség, nem hűség, jó? Drága urak, hőségmentes csütörtököt. Na kérem szépen, mert hogy ma az lesz, jelen pillanatban 13-15 fokot mérhetünk, és hát ma nem fogjuk elérni azért a 30-at, mert hogy délután olyan 24-25 fokos csúcsokra kell készülni, na azért panaszkodásra szerintem semmi okunk, mert hogy egyébként ezzel együtt napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható, viszont az az óriási kánikula sem. Mondom, maximum 24-25, lehet, hogy ez inkább csak 22-23 lesz, de ezen az 1-2 fokon már csak nem fogunk összeveszni. Na, elindítjuk természetesen a mai műsort is, jó szokásunk szerint, mármint, hogy ezen a héten ugye Ádi nélkül, viszont a Best of pillanatok keretében őt is hozom majd nektek, egyébként pedig vendégünk is lesz majd, de még mielőtt elárulnám, hogy kicsoda, nézzünk körbe az utakon, és hát ilyenkor tök jó, hogy már ilyen korai időpont van, itt vagytok velünk. Mónika csodás napot kíván, én is neked, és akkor Zsoltól jöjjön a helyzetjelentés az M1-esről, az M1-es Pesttől Tatabányáig nagyon jól autózható, hatóság és balesetmentes, remek látási viszonyok, reméljük így is marad, teszi hozzá Zsolt, hát így van, valóban, én is bízom benne. Egyébként azért, ami a külső sávot illeti, én azt látom az élő térképen, hogy a szokásos helyen, tehát ott Herceghalom-Biatorbágy térségében azért már megvan a torlódás, úgyhogy hát ezzel azért mindenféleképpen tervezni kell, de továbbra is azt tudom elmondani, amit egyébként úgy, nem tudom, 2028-ig alsó hangon mondani fogunk nektek, hogy mindenképpen az átterelt belső sávot használjátok, már amennyiben személygépjárművel közlekedtek, nem pedig kamionnal. Na kérem, és ami a vendégeket illeti, pontosabban a vendéget, mert hogy egy vendéget várunk ma reggel, vagy hát várok, 8:30 magasságában fog elvileg ide érni hozzánk, ő pedig Székely Marci lesz a MOL Tatabánya KC csapat kapitánya, úgyhogy vele fogunk majd beszélgetni. Nyilvánvaló a téma, ugyebár az Európa Kupa döntője, hát félig már lezajlott, ugye túl vagyunk az első mérkőzésen, a Tatabányain, aztán utaznak a srácok, és vasárnap lejátszák a visszavágót is, egy gólos hátrányból kellene a párharcot visszafordítani, ráadásul ezt ugye tegyük gyorsan hozzá, hogy Marcinak azért vannak Észak-Macedóniából tapasztalatai, szóval tényleg rendelkezik helyismerettel, úgyhogy erről is ki fogom őt faggatni, meg persze az első meccsről, meg persze, hogy ámblok a teljes szezonról, mert hogy egy elképesztően sikeres szezonon vannak túl a srácok, és egyébként teszem hozzá gyorsan, ugye tegnap megjelent az információ publikus, úgyhogy lehet mondani bátran, hogy hétfő délután, ahogy a srácok Észak-Macedóniából hazaérnek, lesz egy nagy ünnepélyes fogadás Tatabányán, az Árpád téren, úgyhogy ide várnak majd mindenkit, egyébként mi is ott leszünk, úgyhogy lehet velünk is találkozni, de hát nem mi vagyunk itt a lényegesek, hanem nyilván a kék tigrisek, ennyi még a mi aktualitás velük kapcsolatban. Na most már tényleg nincs más hátra, elindítjuk a mai műsort, nem sokára beleülünk az időgépbe is, ha van közlekedés infótok, egészen bátran jöhet, gyorsan azért még Gyula üzenetét beolvasom, hogy az egyes útról is adjunk hírt, egyes úton Tata Herceghalom vonalon nyugodt forgalom, majd hogy nem a fűsen ő, úgyhogy és itt is egy hémtek, ez a csütörtök péntek így egybe. Igen, meg tudnám szokni a 4 napos munkaheteket, mondja Gyula. Valóban, ezzel nem vagy egyedül. Na, köszönjük szépen Gyulának, minden reggel ugye Zsolttal együtt bejelentkezik, ahová ők is írnak, és ahová ti is írhattok. 0620 978 978-5-ös.
0: Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli ébresztősója.

0: 3 perccel járunk, 3:47 után, május 28-a van, a Csanádokat, illetve az Emileket lehet köszönteni névnapjuk alkalmából, de például ünnepelnek ma a Luciánok, a Perjámosok és az Urániák is, hát ugye imádjuk ezeket a különleges névnapokat, és hát akadnak híres születésnaposok is, például a Magdi Anyus megformálója, Fodor Zsóka, ő 1942-ben született ezen a napon, aztán szintén ma ünnepel Kylie Minogue, ő 68-as születésű Grammy díjas, ausztrál énekesnő, dalszerző és színésznő, és szintén ma ünnepel 2 sportoló, Kovács Antal, aki ugyebár olimpiai és világbajnok cselgáncsozó, 1972-ben született ezen a napon, illetve Talmácsi Gábor, gyorsasági motor versenyző, ugye 2007-ben ő a MotoGP 125 köbcentis kategóriájának a világbajnoka volt, egyébként Talma 81-ben született, úgyhogy ki lehet matekozni, hogy 45 éves lett a mai napon. Hát mindenkinek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk, ennyit az időgépről, ugye az utakon elvileg most még minden rendben, nem sokára jön a legfrissebb hírekkel Kitty, addig azért például a The Chemical Brothers slágerével már is robogunk tovább, ez a Go! Ha van útinfótok, vagy csak úgy üzennétek, ne tartsátok magatokban, 0620 978 978 5-ös.
1: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk,

a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Átadták a 2026-os páratlan szülődíjakat. Az Egyesült Államok meg akar adni minden esélyt a diplomáciának. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Átadták a 2026-os páratlan szülődíjakat, az egyszülős központ az idén 7. alkalommal ismerte el azokat az egyedülálló szülőket, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak, közölte az egyszülős központ az MTI-vel. Kiemelték a 2026-os páratlan szülődíj ünnepélyes átadóján azokat a történeteket ünnepelték, amelyek a nehézségek ellenére az erőről, az újrakezdésről és a másoknak nyújtott kapaszkodóról szólnak. A díját adó megünnepelték az egyszülős központ születésnapját is. A Pesti Központ 8 évvel ezelőtt 2018. május 28-án nyitotta meg kapuit, azóta a hálózat országszerte több mint 10 000 családnak nyújtott támogatást és segítséget. Magyarországon jelenleg 341 000 családból hiányzik az egyik szülő. Az Egyesült Államok meg akar adni minden esélyt a diplomáciának az Iránnal fennálló konfliktus rendezése érdekében, de rendelkezésére állnak más lehetőségek, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a Fehérházban. A miniszter a Trump kabinet ülésének nyilvános részében úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák azt, hogy a diplomácia sikerre vezethet-e, lehetséges-e előrelépés. Elmondta, hogy az Iránnal zajló egyeztetéseket Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner üzletember az elnök veje vezeti. Hangsúlyozta, hogy amerikai részről az alapvető és megváltoztathatatlan törekvés, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezon tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki, a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése délután 3 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát június 1-én a Tatabányai Árpád téren.
0: Időjárás.
1: Ma napos időre számíthatunk, a térségben kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható, az északi, északnyugati szelet sok felé kísérheti kérénk erős lökések, délután 24 fokig melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 7 óra után járunk 3 perccel, Buenos Morgan mosolygós reggelt kívánok mindenkinek. Ugye E-per-1-ben Ádi nincs a héten, de azért a Best of-okban hallhatjátok az ő hangját is. Ugye említettem itt már korra reggel, hogy hőségmentes csütörtök lesz, nagyjából 23-24 fokos csúcsokkal, viszont kellemes napos idővel, csapadék nem várható, jelenleg nagyjából 16-17 fokot mérhetünk itt a térségben. Hát egy ilyen késő tavaszi, mondhatni a mai időjárás. Egyébként pedig, hogyha egy picit előre tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy aztán megint melegedni fog, hétvégére megint csak jó idő lesz, karcolni fogjuk a 30 fokot, utána pedig nagyjából megállunk ezen a 27-29 fokon, a jövő hét az körülbelül így fog telni, változóan felhős napos időben, mert hogy azért a jövő hét első felére ígérnek némi nemű esőt is, úgyhogy így készüljetek a következő néhány napra. Ami pedig az utakat illeti, az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon, a 35-ös és a 20-as kilométer között a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Tegye fel a kezét, aki ezen meglepődött. Ugye ez így van már egy ideje. Azt látom, hogy valóban kezd azért több felé beindulni a reggeli csúcs, úgyhogy erősödik a forgalom. Ezzel mindenféleképpen számoljatok a szokásos forgalmas útszakaszokon, településeken belül, illetve települések között is. Ezen a reggelen vendégváróban is leszünk, majd a következő órában Székely Márton, a MOL Tatabánya KC csapat kapitánya érkezik ide hozzánk. Marcival beszélgetünk majd az Európa Kupa döntőről. Ugye az első meccsen már túl vannak a kék tigrisek, a második meccs pedig majd vasárnap este vár rájuk idegenben Észak-Macedóniában. Onnan azért van Marcinak helyismerete, úgyhogy az ottani helyi tapasztalatokról is nyilvánvalóan ki fogom őt faggatni. Nem sokára hozom a csillagok üzeneteit, nektek pedig, ha például útinfótok lenne, akkor örömmel fogadjuk, hogyha ezt megosztjátok velünk. 0620 978 978 5-ös.

0: Janos Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Jönnek a csillagok üzenetei, mégpedig egy zsírúj hazai sláger után. Ez volt a BSV és Marics Peti közöse a Rollercoaster. Egy két nappal ezelőtti dal egyébként, és nálunk itt a Forrás Rádióban már is pörög. Pörögjetek ti is velünk, meg persze a csillagok üzeneteivel. Kedves Kosma, olyan energiád lesz, mint egy felkapcsolt reflektornak. Amerre mész, ott élet költözik a hangulatba, egy gyors döntésed pedig meglepően jó eredményt hozhat. A mai nap apró örömei különösen sokat adhatnak a bika jegyűnek. Egy finom étel, egy jó zene vagy egy kedves mondat teljesen átírhatja a kedvedet. Valami új kezd körvonalazódni körülötted, kedves ikrek, és te pontosan érzed, merre érdemes indulni. A kíváncsiságod ma szerencsét hozhat, egy beszélgetésből akár komoly lehetőség is születhet. Ma könnyebben engeded el a feszültségeket, kedves rákjegyű, egy régi aggodalom kisebbnek tűnhet, mint eddig, és végre marad hely a könnyedségnek is. Este egy meghitt pillanat sokáig veled marad. A csütörtök neked most a ragyogásról szól, kedves oroszlán. Nem kell külön bizonyítanod semmit, egyszerűen jó lesz a kisugárzásod. Kedves szűz, ma örömet találhatsz abban, hogy rendet teremtesz magad körül, akár kívül, akár belül. Egy kis sikerélmény különösen motiváló lesz a mai napon. Kellemes fordulatokat tartogat ez a nap a mérleg számára, lehet, hogy pont akkor érkezik egy jó hír vagy egy kedves üzenet, amikor a legnagyobb szükséged van rá, ráadásul a mosolyod ma ragadós lesz. Ma erősebb benned az önbizalom, mint gondolnád, kedves Skorpió, egy helyzetben végre úgy érezheted, kézben tartod az irányítást, a kitartásod most látványosan meghozhatja a gyümölcsét. A mai napban ott van a kaland ígérete a nyilas jegyű számára, még egy spontán program vagy váratlan ötlet is feldobhat mindent, a jókedved másokra is átragad, és ez új ajtókat nyithat meg előtted. Ma stabil alapokra építhet a bak, egy célodhoz közelebb kerülsz, még ha elsőre apróságnak is tűnik, most különösen fontos felismerned, szépen haladsz előre. A vízöntő kreativitása ma meglepően szabadon áramlik. Olyan ötlet pattanhat ki a fejedből, ami később sok örömet vagy sikert hoz. Ne próbálj átlagos lenni. A különlegességed ma az adóászod. Ma sokkal érzékenyebben veszed észre a szépet magad körül, kedves halakjegyű. Egy mosoly, egy illat vagy egy emlék inspirálóan hathat rád. Jó nap ez arra, hogy feltöltsd a lelkedet pozitív élményekkel.

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra, a Richter Gedeon esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30, Richter tűzoltó gyerek nap, Dorog.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Most már azért benne vagyunk a reggeli csúcsban, már ami a forgalmat illeti, ezt látom például környén, Tatabánya egyes útjain, bár ott még egészen nyugis a helyzet, ahogy egyébként nincsen nagy gond sem Komárom, sem pedig Esztergom térségében, az M1-esen pedig mondhatni, hogy abszolút a megszokott a helyzet, Herceghalomtól a külső sáv azért erőteljesen torlódik, de látok már Óbarok magasságában is némi torlódást a külső sávot illetően, úgyhogy mindenféleképpen amennyiben a főváros a célotok, úgy használjátok az átterelt belső sávot. Ugye Tatabánya és Pest között nem is tudtok lemenni a belső sávból, úgyhogy mindenképpen csak akkor használjátok ezt, hogyha a főváros felé mennétek, és konkrétan Budapest az úti célotok. 0620 978 978 5-ös, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várjuk az útinfókat, segítsünk egymásnak, és persze, ahogy mondani szoktam, vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, és hát most itt van erre a tudományos megállapítás is, hogy ez tényleg így van. Ugyanakkor, hát nyilván, amit a Roland mond, hogy azért a szigor valamelyest fontos, itt másképpen fogalmazzák meg, azt mondják ezt egy kicsit ilyen, hát cizelláltabban, vagy ilyen PC-ben, hogy fontos különbség van az autoriter nevelés és az egészséges határok között. És valahol ezt kell meghúzni, és az a jó, amikor a szülő egyszerre tud szeretetet mutatni és nemet mondani, ezáltal olyan környezetet teremt, amelyben a gyermek megtanul várni, tárgyalni és alkalmazkodni.
2: Jó, hát ez néha nem jön össze azért. Tehát, hogy egyszerre tud szeretetet is, és szigort is árasztani magadból.
3: Baromi nehéz. Ugye nekem már a fiam, ugye Dávid mindjárt 11 lesz, tehát ő azért már kezd ilyen kiskamaszodni. Sőt, hát már konkrétan szerintem ilyen kiskamaszkorban van, ezek picit ilyen előrébb jöttek a saját tapasztalataim alapján, meg amiket így hallok szülőtársaktól.
1: Tehát már sminkel.
3: Lányokat. Nem, de hogy tényleg azért benne már ott van ez a fajta önállósodás. Tehát, hogy ő neki már erre van igénye. Csak hát ugye ez sokszor tényleg csak az igény szinten valósul meg, de az, hogy egyébként kötelezettség is társul mellé, hát abban azért vannak dolgok, amiket még úgymond tanulgatunk, de mi próbáljuk azért ezt úgymond egyensúlyban tartani, és akkor mindig elmondjuk neki, hogy igen, kisfiam, ha neked igényed van bizonyos dolgokra, hogy téged már kezeljünk nagyfiúként, akkor tessék a kötelezettségek terén is, meg a vállalások terén is nagyfiúként viselkedni.
1: Jó, ide utáltam ezt hallani.
3: De másképp nem tudod.
1: És akkor te azért nyomod egy picit a szigor irányába a dolgot, vagy lehet, hogy ez is benne van, hogy azért nagyon sokszor van az, hogy szigorú próbálsz lenni, de elneveted a helyzetet, nem?
3: Ja, hát nem, egyébként nálunk a Nóri a szigorúbb, tehát hogy én azért...
1: Te vagy a józsarú?
3: Én vagyok a józsarú, bár én amikor még nem volt gyerekem, akkor biztos voltam benne, hogy én leszek a szigorúbb szülő, hát nem.
1: De érdekes, de akkor például, hogyha mondjuk azt látod, hogy a gyereked a járdának a széléhez eléggé közel megy, és veszélyben van, akkor ilyen nevelő célzattal egy kicsit lelököd, hogy érezze a félelmet?
2: Vagy? Istenem!
3: Nem, hát esetleg odaszólok neki, hogy óvatosan, de bízom benne annyira, hogy azért is tényleg tudja a határokat, tudja, hogy meddig mehet el, és nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben.
1: Vagy hogyha mondjuk a győri állatkertben nyújtja a húsit az oroszlánnak, és hogy dobja, mert már nem mer odáig benyúlni, akkor mondod, hogy nyúljon be rendesen, hogy ne dobja le azt a drága sztéket.
3: Ne legyél mányjába.
2: Nehogy félredobja.
1: De csak azért, mert tök érdekes, képzétek el, összeszedtem így különböző történelmi korokból nevelési módszereket, amiket akkor és ott teljesen normálisnak és jónak tartottak. Nyilván ma már másképpen nézünk ezekre, egy ilyen kis történelmi áttekintést tegyünk már. Nyilván mindenki tudja azt, hogy az ókori Spártában a gyenge és a beteg újszülötteket egyszerűen a sorsukra hagyták, mert úgy voltak vele, hogy nem életképesek. Nyilván egyértelműen megvetendő. Aztán jövünk a középkori Európába, ahol a testi fenyítés az már teljesen elfogadott volt. Itt volt az, hogy a tanítók és a szülők vesszővel, bottal verték a gyerekeket nevelési célból. Igen. És itt most előreugrok, aztán majd folytatom a történelmi áttekintést, hogy egyébként a 20. század közepén még rengeteg országban teljesen oké volt a tanári pofon az iskolában. Szerintetek a fizikai erőszak minden szintje elítélendő?
3: Én nem támogatom, én nem ebben hiszek.
2: Nem jó dolog szerintem azért, de hogyha mondjuk egy ilyen kis nevelési célzattal egy ilyen kis, nagyon kis enyhe legyintés van a gyerek felé, az szerintem még elfogadható, én azt gondolom. Nagyon pici kis fejbeverés, az mondjuk nem feltétlenül.
3: Fejbeverés, tasliszkos.
2: Jó, egy tasli, hát jó, egy kis tasli. De most ne azt képzeljétek el, hogy akkor a pofont leverek neki, hogy átfordul a feje, de hogy, hanem hogy csak hát egy ilyen kis picit így meglegyinteni.
1: Mikor az ostora lépett. Csíped a sarkát.
2: Igen. Itt érezze a törődést.
3: Igen, mert akkor a sokkoló csak a legenyhébb fokozatra kapcsolod, ugye?
1: Meg nem a lágy részekhez rakod.
3: Jaj.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én nagyon a fizikai erőszak ellen vagyok, de például szerintem van egy eset, amikor én lehet, hogy megfontoltam volna, az, ha a kisgyerek, akinek még nem tud elmagyarázni, a konnektorba nyúl.
2: Jó, hát igen.
1: Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor azért úgy elgondolkodsz, hogy valahogy az értelmére kell hatni. Uh-huh. Nem, hál' Isten nem kerültünk ki a helyzetbe, meg voltak ilyen tök menő dugóink. De mondjuk az öcsémnek a kisfia múltkor mondta, hogy ezt kiveszem neki, légy szíves.
3: Jaha.
1: Szeretne játszani.
4: Nem, hát az fontos egyébként, hogy ilyen helyzetektől tényleg meg kell őket védeni az elején, de mondom, tehát, hogy én azt gondolom, meg azért így a saját tapasztalatokból kiindulva, hogy ugye nyilván, hogy az első nehéz időszak az a dackorszak, de hogy az a sarokban nincs körülbelül, meg sehol nincs mondjuk a kamaszkorhoz képest.
1: Ugorjunk a fantasztikus viktoriánus korba, ez tetszik, itt nagyon kreatívak voltak, itt gondolkoztak, így úgy gondolták, hogy ez már nem annyira jó, hogyha a gyereket fizikailag bántalmazod, inkább egy ilyen kis pszichológiai furmányt vezettek volna a nevelésbe. Ez úgy néz ki, hogy gyakran láthatatlan jelenlétre nevelték a gyerekeket, vagyis nem szólhattak bele a felnőttek dolgába, sokszor beszélniük sem volt szabad, ha észrevették a felnőttek, hogy ott vannak, akkor az már büntetéssel járt.
4: Jaj, na azért ezt egy hát kicsit túlzásnak érzem. Nem, mi azt szoktuk mondani, hogy mert egy időben, különösen nálunk Miának volt az a kedvenc, hogy ahogy eszébe jutott valami, ő mondta. Mindegy, hogy egyébként valaki más mellette beszélgetésben volt, és akkor erre azért úgy próbáltuk szépen ránevelni, hogyha látod, hogy valaki más beszélget, nem szakított félbe a mondatát így random, hanem akkor vársz, és akkor utána mondod el. Ebből jó pár sértődés volt egyébként, jó párszor duzzogott emiatt, de aztán megtanulta.
1: Ez egyébként a legkegyetlenebb ez a láthatatlan módszer. Nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen. Velem egyszer a telken megcsinálták a szülők, meg a nagyszülők, az brutál volt. Varázslósat játszottam, és azt nyomtam, hogy csiribi, csiribá, azonnal tűnjetek el. És akkor nem tudom, a sokadik ilyen próbálkozásomra megbeszélték, hogy akkor befutnak a ház mögé, és mindannyian eltűnnek. És én tökre meglepődtem először, hogy bejött a varázslat, még talán örültem is neki. És azt hiszem, egy vagy két percemből már sírtam, hogy azonnal tűnjetek elő. Tehát, hogy ez a láthatatlanság, ez nem biztos, hogy jó.
4: És később is próbáltad ezt esetleg lányok felé, hogy a varázspálcáddal elbűvölni őket?
2: Az itt nem eltüntetni
4: őket. És akkor ők is inkább eltűntek?
1: Mennyi mindenki maradt az életemből? Aztán 18.-19. században Európa több országában a balkezes gyerekeket erőszakkal vették rá, a kezüket erőszakkal átszoktatták jobb kézre, akár büntetéssel is. Teljesen elfogadott volt.
4: De tudom egyébként. Hát most a mai fejjel nézve nyilván azt mondod rá, hogy totális hülyeség.
1: Aztán itt jön az első, amire azt mondom, hogy na itt már benőtt az emberiség feje lágy, ez teljesen oké. Az ipari forradalom idején a gyerekek már 5-6 évesen dolgoztak gyárakban vagy bányákban, napi 10-12 órát fegyelmezési és tanulási céllal.
4: Szép jövő vár, hajnalra, úgy látom. Igen. Mennyi még van két éve? Külditek dolgozni?
2: Küldi a bányába dolgozni.
1: Aztán megjövünk a 20, szerinted miért vagyok ott a bányán? Tehát, ja. Építem a kapcsolatokat.
4: De már bezárt a bányát, nem akarnak elkeseríteni.
1: Valaminek ki kell
4: nyitni. Valahol még van, nem? Jó nagy.
1: Ez az alfa generációsok újra nyitják.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Nyár van! Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
6: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleg.

0: Szeged.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott!
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. 20 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg a MÖSZ a kormány számára. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Európában a súlyos elhízással küzdők száma az évtized végére elérheti a 90 milliót. Magyarországon több mint 5,5 millióan élnek súlytöblettel, a lakosság közel egynegyede pedig elhízott, ezért az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem és a Lilly Hungária Kft. Az MTI-hez a májusi Európai Elhízás elleni nap alkalmából eljuttatott közleményük szerint az elhízás és a túlsúly nem csak egyéni, hanem rendszer szintű kihívást is jelent, amely hosszú távon fenntarthatatlan terhet ró az ellátórendszerre. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az obezitás nem egyszerű életmódbeli hiba, hanem krónikus, folyamatosan romló betegség, amely több mint 200 féle szövődménnyel hozható összefüggésbe. Lakosság arányosan hazánkban halnak meg legtöbben rákban, ehhez pedig az alkoholfogyasztás és a dohányzás mellett az elhízás növekvő előfordulása is értemben hozzájárul. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, közölte a szervezet szerdán a közösségi oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Település Fejlesztési Bizottsága. Mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban. A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést. A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ közösségi oldalán. Gyereknapi ízek és sportékák program lesz Tatabánya Alsógallán a mai napon. 15 órakor kezdődik az esemény, a gyerekprogramok 16 órától és egészen 18 óráig tartanak. Zenél harmonikán Balogh János, a helyszín az Alsógallai Tájház udvara, a rendezvény rossz idő esetén elmarad. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Május 30-án délelőtt 9 órától délig várják a gyerekeket és szüleiket a Szabadidő Parkban, ahol lesz többek között ugrálóvár, homokképkészítés, fajátékok, íjászkodás és gólyalábos gyerekműsor is. Emellett lesznek kint tűzoltó, rendőr és polgárőr autók is, amikbe be lehet ülni. A programokon való részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Csak fátyol felhők szűrik a sok napsütést, ebből csapadék már nem várható. Az északnyugati szél több helyen erős marad. Délután 21 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő showjával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan, mosolygós reggelt, 8 óra után járunk 4 perccel, kész csók a hölgyeknek, ez már a műsor harmadik órája, amikor is vendégváróban leszünk, nagyjából 8:30 magasságában érkezik hozzánk Székely Márton, a MOL Tatabánya KC csapat kapitánya, Marcival természetesen az Európa Kupa döntőről, meg úgy ámblok a csapat teljes szezonjáról fogunk beszélgetni, addig hozok nektek például best of pillanatokat, na és persze jobbnál jobb slágereket, cserébe, ha úgy van, ti küldhettek útinfót, SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös.

0: ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Érzésekről fogunk beszélgetni, mégpedig olyan érzésekről, amelyekre hát elvileg nincs is igazán szavunk. Képzeld, Andi, én alkottam egyet.
2: Tök jó.
3: Figyelj. Isten, kíváncsi vagyok.
1: Ez a nőkben meglévő, határozottan férfiakkal szembeni érzés, ami kicsit ilyen passzív-agresszív, szarkasztikus humorral párosulva. Erre én megalkottam az andresszió kifejezést.
3: Sajtettem, hogy akartam is kérdezni, hogy én jutottam eszedbe.
1: Véletlenül. Na, úgyhogy most új szavakat fogunk tanulni, így együtt, drága hallgatók.
2: Olyan szonder vagy, Roland.
3: Szonder, és ezeket jegyezzétek is meg.
2: De beépülhetnek az SMS-eitekbe.
1: Németesen kiejtve zonder.
2: Zonderangebot. Nem, a zonderangebot. De figyelj, a szonder az például csak, hogy így elindítsam a dolgot, az az az érzés, amikor rádöbbensz arra, hogy minden egyes embernek ugyanolyan, vagy legalább annyira összetett az élete, mint neked.
1: Na. Aha. Hát én nekem ilyen még eszembe se jutott, nekem ilyen gondolat.
3: Nekem se nagyon.
1: Sose voltam még, sose szondereltem.
2: Akkor ti szonderönzők vagytok?
1: Nem, mi szondertelenek vagyunk.
3: Szondertelenek, igen.
2: Jó, akkor menj tovább.
1: Ott van a velikor.
2: Ami ilyen dinoszauruszos,
3: igen,
2: nem?
3: Igen, velicora. Veli. Mi, hogy van? Veli. Velociraptor.
1: Velociraptor. Mondtam, és a kis velociraptor az a velikor.
2: Ezt te biztosan érezted már, tehát, hogy te rendszeresen fürdőzöl a velikorságban.
3: Na, az mi?
1: Korság. Sőt, te ilyen várjál, velikor szexuális vagy.
2: Amúgy igen.
3: Na, de jó nekem.
1: A régi könyvesboltok nosztalgikus, kissé melankólikus hangulata. Ez a velikor.
2: A következő az, nem tudom, az szerintem sokunkra ebben a szakmában passzolhat, az pedig a kuebiko.
3: Ezeket a szavakat most honnan szedik? Ez mondjuk olyan japános.
1: Kuebiko? Ja.
3: Igen.
1: Kuebiko! Ugye Kill Bill-ben el tudod képzelni, hogy ez mondja, kuebiko!
2: Jó, hogyha most
1: amikor
2: az...
1: megy a kardért.
2: A kuebiko az szerinted inkább egy jó dolog, vagy inkább egy rossz dolog? Így hangzás alapján.
3: Szerintem rossz.
2: Tehát inkább nem akarsz kuebikóba kerülni?
3: Nem.
2: Jó, hát figyelj, a teljes kimerültség érzését jelentést akarja.
1: Amit na, a túl hát sok...
3: az, akkor én most kubaikóba vagyok.
2: A kubaikóma az a dompaparumok után.
3: Látok, meg se lehet jegyezni őket, kuebikó.
1: Ott az óceán parton, az egészen más. Az nem egy rossz érzés, hidd el.
2: Andi kubaikómában van.
1: Ebben voltam egy hétig, az nem rossz. Tehát, hogy az
3: lennék,
1: jó.
3: Mondjuk kubaikómában.
1: Egy kubai faszival kubaikómában, mi?
2: A túl sok...
1: A kubai szivart már szóval sem merem hozni, hogy mit szívnálod. Nagy kubai
2: Roland,
1: szivarok.
2: Roland, miket tapasztaltál meg a múltkor?
3: Ja, hol múltkoriban? Jártál, te milyen helyen?
1: Én Kubában nem voltam.
3: Szivarokat.
1: Nem.
3: Nézegettél.
1: Mindegy. Na igen, így van. Tehát sok rossz hír vagy információ okozza a kuebikót.
0: Buenos morgen! Minden hét

itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgue!

0: jönnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Aztán itt van a
2: lékesizm. Ez olyan, mint a lélek, Simi. Nem? Nekem ez itt eszembe
3: róla. Ez biztos valami lelki dolog, és nem tudom, ebben én érzek valami pozitívat. Mondd, mit jelent, ha?
2: Lékesizm. Vágy arra, hogy történjen valami nagy, akár kaotikus esemény az életedben, ami felráz.
4: De ezek nem is magyar. Ja, azok.
3: Hát magyarosítottuk. Tehát, hogy igazából a magyarban erre nincsen szó, pont ez a probléma. Hogy ja, ugye mindig hogy szokták úgy mondani a nagy nyelvészek, hogy ó, hát használj rá magyar kifejezést. Nincsen.
4: De mi ez, vágy arra, hogy történjen valami nagy...
2: Akár kaotikus esemény
3: valami,
2: az életben.
4: Hát de találjunk ki rá. Hát érted? Hát most.
3: De most találtuk ki. A lékesizm.
4: Ja, az a kitaláció. De ez ugyanolyan, mintha elolvasnád azt, ami oda van ír. Mármint érted?
3: Hát mondja jobbat.
2: De aki ezt érzi, az milyen? Tehát lékesizmos, vagy mi?
3: Lékesítő.
4: Lékesítő.
3: Mert ugye ez, menjelhetünk a magyarból, hogy ugye a lék az egy ilyen nagy kóstolás, tehát hogy több mindenbe belefúr, és valamelyiknél tényleg édes ízhez juss. Tehát
2: inkább lelkesítő.
3: Lékedj meg.
4: Lékedj meg.
2: Ez nagyon hülyén hangzik.
3: Kívánom, hogy lékedj meg.
2: Köszönsz. Menjél oda emberekhez, 10 emberhez az utcán. Kívánom, hogy lékedj meg. Hát szerintem mennyi fogja ezt pozitívnak felfogni?
4: És hány fogja rád hívni a...
3: Akkor mi? Akkor kívánok egy...
2: Hány fog megütni?
3: Kívánok egy lelki sokkot?
2: Egy ilyen pozitív lelki sok. Igen. Valami ilyesmi. Az már szerintem jobb.
3: Amúgy egyébként én például kiskoromban egy csomószor azon gondolkoztam, hogy banyák, nem lehet új szavakat csinálni, mert nincsen már lehetőség, mert hogy mind elfogyott. Aztán rájöttem, hogy vannak még olyan kombinációk, amiket így össze lehet párosítani, meg össze lehet rakni, de akkor meg azon aggódtam, hogy az nem jelent semmit. Tehát, hogy ez egy nehéz dolog.
2: Hát el kell kezdeni terjeszteni.
3: Hát mondj egy új szót, csinálj egy új szót most.
4: Most így nem tudok, de hogy nekem vannak olyan kifejezéseim néha, amire szoktak nézni az emberek, hogy az mi.
2: Ja, de nálatok ez ilyen családi.
4: Igen.
3: De például itt van Móni, aki azt mondta, hogy ő két szót is összerakott már. Ő azt csinálta, hogy két szóból építette össze a magabizonytalant.
2: Magabizonytalan. De ez jó, mert ezt egyébként egyből érted is, hogy mit jelent.
3: Ez kicsit ilyen Barney Stinson-os, nem tudom, hogy az megvan-e nektek, ő ugye az Így jártam anyátokkal, rendszeresen passzint össze szavakat. Például a Thanksgivingből lett a Slapsgiving, az a pofogadás, amikor pofonban fogadnak, és aki veszít, az pofont kap, de rengeteg ilyen van, a szánsegéd, ez nem tudom, tőle van-e, de abban is benne van egyébként ez az összerakás. Meg van egy rész, amikor direkt ilyen kreativitás, meg ilyeneket csinál, tehát hogy kreatív is, meg aktív is, tehát hogy gyárt szavakat gyakorlatilag.
2: Ezek jó pofák, mert ezt rögtön érted is, tehát ez nem olyan, mint mondjuk az Exulansis.
4: Ja.
2: Ez a következő a listánkon.
3: Pedig azt lehet használni.
2: Az biztos, én fogom is innentől. Az a lemondó érzés, amikor már nem próbálod elmagyarázni magad, mert úgy sem értik.
4: Ja, igen.
2: Én erre csak azt szoktam, hogy depis. Tehát én ilyen egyszerű vagyok ilyen szinten.
3: Jó, de ebben benne van több. Tehát ebben benne van az, hogy te megpróbáltad. Te mindent megtettél, de úgyse fogják érteni, te ezzel már nem is foglalkozol. Uh-huh. Tehát ez a, mit tudom én, a leszaromkodás.
4: Én erre fárasztót szoktam hangi, de fárasztó vagy.
2: Én meg azt szoktam mondani, hogy attól, hogy senki nem ért meg, még nem biztos, hogy művész vagy. Mert ugye vannak ilyen emberek, akik így szeretik.
3: Jó, de hogyha jól nézel ki, ez közelebb visz hozzá. Tehát a szomorúan a sarokban ülő izmos gitáros fiú, az menő. Az művészi. Ha te ülsz be szomorúan a sarokban egy gitárral, akkor inkább szánalmas.
2: De legalább kitehetek egy kalapot magam el, és lehet, hogy szánalomból dobálnak be aprót.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
0: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Figyelj, itt annyira mondtad ezt, Ádi, ez a kinyomott kuplung, ugye itt a
2: kitnél. Hagyjál már!
1: És akkor így a Norbi haverom megírta, hogy hát de gyerekek, kit az automata, kinyomva a kuplungot, mi?
2: Norbi, jó, értsd, ahogy érteni kell, tehát berakod üresbe, automatán is van az a funkció. Csak én a saját kis autómból indulok ki, azon nincsen automata, de igen. Tehát, hogy azt írja meg nekem valaki, ne itt húszárkodjatok a szavaimon, azt írjátok meg, kérlek, hogy... hogy lehet-e olyat, hogy nem üresben van az autó, és letolatsz?
1: Várjál, közben Erik is írt.
2: Kis gázzal tolatsz.
1: Erik, pont ebben a pillanatban. Aztán majd mindjárt érvényesülni hagyunk, Ávandi, tényleg.
3: Ja, nem, figyelj.
2: Night Rider dilemma van. Mondom, ezzel elmegy egy matek óra.
1: Hogy a Michael, hogyha fölhajt a kamionra, akkor meg tud-e állni, úgyhogy nem üti agyon, igen, a, nem üti
2: el a
1: devonékat.
2: Mert ugye megy 60-nal a kettő, és akkor gyorsabban, tehát 70-ről hirtelen nullára lassul. Ezt már megértettük, hogy nem, mert csak a sebességkülönbség számít, tehát meg tud állni. De vissza tud-e tolatni?
1: És hogy, hogy tolat le? Igen.
2: Szerintem üresben.
1: Fizikailag minden lehetséges, azt írja Erik. Ha például pontosan egyforma sebességgel tolatna le, mint ahogy megy a kamion, akkor megáll az úton. Ha gyorsabban hajtana le, mint ahogy megy a kamion, hátrafelé haladna az úthoz képest. Ha lendülettel tolat le, a mozgása annyival lassul a kamionhoz képest, mint amennyivel lehajt róla, de még mindig előre fog haladni az úthoz képest.
2: Igen.
1: Tehát mozog tovább abba az irányba, amerre a kamion halad.
2: Tehát működhet, ha te tudsz 3 méteren belül 60-nal tolatni. De szerintem nem tudsz.
3: Hát
1: szerintem se.
2: És akkor állsz meg. És akkor itt bejön a másik dilemmám, amit majd a holnapi műsorban kitárgyalhatunk. Ha kilöksz a strádán 100-zal egy darazsot az ablakon, akkor az megáll, falba csapódik, szerencsétlenem?
1: Nem tudom, de ha falba csapodik, nem fogom sajnálni.
3: Kilöksz,
1: tehát
3: azt mondja,
1: van szó.
3: Kilöksz.
1: Kérlek, hogy ki kell lökni.
2: Meglököd.
1: Örülök, hogy nem valami nagyobb állatot mondtál, csögött vagy valami.
2: Tegnap láttam a Facebookon, valaki kiírta, hogy van-e valakinek módszere, azt hiszem, galambírtásra a kertben, vagy ilyen galambok eltávolítására a kertből. Igen, szerintem ilyen kulturáltan írta, és jött a kommentár, hogy hash. Nagyon kemény emberek vannak.
1: Néha
2: tényleg
1: a legegyszerűbb módszer a leghatásosabb. Na, Andi, te mi ott hoztál nekünk? Remélem, hogy nincs Night Rider.
3: Várjatok, mert én meg közben még mindig ezen a tolatáson gondolkodom. Nincs, de autópálya van benne. Hogy csatlakozzak a témához. Hát egyébként, mikor ezt elolvastam, akkor is felértékelődött bennem ez a szabadban pisilünk, valahol megállunk című történet. Tehát, inkább választom most már a szabadban.
1: Tehát Andi pisiléséről fogom beszélgetni.
2: Újabb téma a hétfői műsorhoz, lehet-e szabadban pisilni menet közben?
3: Hát nektek még az is egyszerűbb lenne, mint a nőknek.
2: Szerintem elkezdeni nem lehet menet közben.
1: De várjál,
3: elkezdeni
1: az 1.0-ás szint az, amikor ugye a vezeted a kocsit. Nem, az hát akkor... nem, 1.0-ás, amikor az anyósülésen ülsz, és akkor kipisilsz magad mellett jobbra. A 2.0-ás, mikor te vezeted az autót, és úgy pisilsz ki magad mellett balra. A 3.0-ás, mikor te vezet, és kipisilsz jobbra az anyósülés melletti ablakot lehúzva. És
3: igen, akkor, az anyóson ülő, és... az biztos, hogy örül neki.
1: Hát ott nem üljön neki akkor.
2: Akkor 4.0-ás, hogyha a 60-nal előre haladó kamionról 70-nel tolasz visszafele, de előre pisilsz 5-tel, akkor Devon arca vizeletes lesz. Erik, délutára.
1: Ez számolt ki. Tessék. Fizika érettségi feladat.
2: Én ebből annyit tudok,
3: de amúgy mennyivel jobb lett volna, ha ilyen érettségi feladat.
1: Hát ez nagyon.
2: Én ebből annyit tudok, hogy itt ilyen erők hatnak.
3: Azok hatnak, igen.
1: Tehát, hogy rád milyen erők hatnak.
3: Most.
2: Hogy Devon arcát bevon-e valami, vagy nem. Ezt megtudjuk, Erik.
1: Én kérek elnézést a kolléga nevébe. Tanult írva, de elmeséljenek amúgy az életben.
3: Szemellenző.
1: De van csak napszemüveg. És símaszk van, tudod. Vízálló símaszk van.
2: Pisímaszk.
1: Na. És én ezért jöttem vissza, gyerekek, fél egészségesen.
2: Na, jelzott.
1: Viszont.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: most itt egy csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
4: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Lannert Judit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével találkozott. Az Európai Bizottság új szabályozást javasol a műholdas mobil szolgáltatásokra. A Tatabánya cseh beállója nem játszhat a döntő visszavágóján. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami sajnos nagyon rossz a gyermekeknek és a pedagógusoknak is. Ismertette, hogy a találkozón azonosították azokat a problémákat, amelyekben a leggyorsabban kell és lehet előrelépni, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban. A miniszter közlése szerint Nagy Erzsébettel megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Az Európai Bizottság

0: A bizottság új szabályozási javaslatot terjesztett elő a műholdas mobil szolgáltatások 2 GHz-es frekvencia sávjának 2027 utáni használatáról, amelynek célja az Európai Unió technológiai szuverenitásának, biztonságának és versenyképességének erősítése. A most bemutatott javaslatot az Európai Parlamentnek és az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia. A leshegyi szőlősgazdák, valamint környezetközség képviselő testületének kulturális oktatási, sport és nemzetiségi bizottsága idén is megszervezi a már hagyományos Orbán napi ünnepséget a Leshegyen található Orbán szobornál. A rendezvény május 31-én vasárnap 17 órakor kezdődik környén. A megnyitót követően műsort ad a Vackor óvoda és bölcsőde Aprók tánca tánccsoportja, a Német nemzetiségi dalkör, az általános iskola néptánc tanszakos diákjai. A borverseny eredmény hirdetését követően borral köszöntik vagy elnáspángolják az Orbán szobrot, majd a hagyományos pogácsás borkóstolás zárja a programot. A szervezők várják a környeieket a rendezvényre. És végül sport. A cseh Matej Havran nem játszhat a MOL Tatabánya KC csapatában a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján az Észak-Macedon GRK Ohrid otthonában. A beálló múlt vasárnap a finálé első mérkőzésének vége előtt 5 perccel sérült meg. Klubja közösségi oldalának szerdai tájékoztatása szerint elszakadt az előső kereszt szalagja. A GRK Ohrid 29-28-ra nyert Tatabányán, a visszavágó vasárnap 20 órakor kezdődik.
1: Időjárás.
0: Csak fátyol felhők szűrik a sok napsütést, ebből csapadék már nem várható, az északnyugati szél több helyen erős marad, délután 21 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 9 óra után járunk 2 perccel, kész csók a hölgyeknek, hatalmas pasi az uraknak, mosolygós reggelt mindenkinek. Na hát az a helyzet, hogy indítjuk a Buenos Morgan utolsó óráját. Vendégváróban vagyunk, egy picit korábbra ígértem, tudom, úgyhogy sorry mindenkitől, de hamarosan tényleg megérkezik, itt lesz velünk Székely Márton, a MOL Tatabánya KC csapat kapitánya. Természetesen az Európa Kupa döntő lesz az elsődleges témánk, de nyilván azért kitérünk a teljes szezonra, úgyhogy hamarosan kézilabda a fókuszban, Marcival beszélgetünk. Addig pedig, ha van például közlekedési infótok, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk változatlan, 0620 978 978 5-ös.

0: Ahogy ígértem, kézilabda a fókuszban, és már itt van velünk Székely Marci, a Molta Tabánya KC csapat kapitánya. Jó reggelt, szevasz Marci!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, hát itt vagyunk a hét közepén, gyakorlatilag félúton a két Ohrid meccs között. Most azért már az első mérkőzés óta eltelt néhány nap, talán egy kicsit ugye emésztődtek ezek az élmények. Hát, hogy látod így most egy 3-4 nap elteltével az első mérkőzést?
1: Most így felhoztad a témát, újra felszakítottál jó pár sebet. Igazándiból visszanézve, mert azóta nyilván már láttuk a mérkőzést, megkaptuk a vágásokat, nagyon sajnálom és sajnáljuk az első fél időt. Én azt gondolom, hogy egy Európa Kupa döntőben a 8 lőtt gól az egy picit kevés. Talán nyilván azt azért mindenki megértheti, hogy nagyon sok játékosnak egy olyan első nemzetközi döntője volt, ahol azért úgymond érthető, nyilván senki nem szerette volna, hogy így alakuljon az első fél idő, de valamilyen szinten azért érthető, hogy ezt fejben rendezni kell. A fülökön folyt ki az adrenalin konkrétan, és mindenki a legjobbját szerette volna nyújtani, és általában, amikor valaki nagyon meg szeretne felelni, akkor göcsössé válik. Talán ez volt az első fél idő így Suzanne, ami jellemezte a csapatot, de szerencsére fél időben mindenki rendezte a sorokat, és lőttünk ennek az Ohridnak, akinek az első fél időben 8 gólt tudtunk lőni, a másik fél időben 20-at, úgyhogy én azt gondolom, és még a másik fél időben is rengeteg olyan hibát követtünk el, ami hogyha teljes koncentráltság van mindenkinek a fejében, akkor azok sem történtek volna meg. Én a végén sajnálom, hogy nem nyertünk egyel, pedig lett volna rá lehetőségünk, ugye teljesen meg is fordítottuk már a mérkőzést, de kiénekelték úgymond a sajtot a szánkból. Most visszanézve a mérkőzést és a hibajavításokon már átesve, én azt gondolom, hogy nyilván a Havrinak a keresztalak szakadása az egy hatalmas érvágás a védekezésünkben, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem annyival jobb ez az Ohrid, hogy egy Molta Tabányának úgy kelljen elmenni a idegenbe, hogy semmi esélye nincsen. Úgy fogunk elmenni, hogy igenis nyitott még a mérkőzés, és haza szeretnénk hozni ezt a kupát. És nyilván ezt nehéz, megígérni, de mindent meg fogunk tenni, ahogy a hazai mérkőzésen is felálltunk -6-ról, hogy kint sem fogjuk feladni soha. Úgyhogy remélem, hogy szép vége lesz ennek az Európa Kupának.
0: Ha valaki tudja, hogy kint milyen hangulat vár rátok, akkor az te vagy, meg Tale, ugye ti, nektek azért van helyi tapasztalatotok, úgyhogy mit lehet tudni azért? Azt láttuk, hogy az Ohrid egy tényleg nagyon jó csapat, mocskosul keményen védekeznek, de kint milyen lesz maga a hangulat, a körítés?
1: Hát igen, azt tudnám mondani, hogy magyar embereknek, magyar füleknek az nem lesz megszokott. Tehát Macedóniában olyan szinten van a kézilabda, hogy ott az ország első számú sportága. Tehát ott ha valaki bemegy a helyi, vagy esetleg az autópálya melletti benzinkúton, akkor különböző kézilabda meccsek mennek, vagy a Várdár, vagy a Pelisztennek a mérkőzése, vagy esetleg az Ohridnak az Európa Kupa mérkőzései. Úgyhogy ilyen szinten átjárja az egész országot a kézilabdázás, és maga a kézilabda. A hangulatról pedig annyit, hogy emlékszem, hogy a Macedón kupán volt olyan hetes lövés előtt, hogy bedobtak egy füstgránátot, meg egy hanggránátot, hogy kellett várni 7 percet, míg felszállt a füst. Nem tudom, hogy mennyire szeretnék ezt kockáztatni az Európai Szövetség előtt, de igen, itt azért ez a Balkánnak a minden nevele járója. Tehát én azt gondolom, hogy nem sokat fogunk hallani egymásból a pályán, mert akkor a hangzavar lesz 60 percen keresztül. Félnie nem kell senkinek, tehát nem arról van szó, akik ellátogatnak velünk, mert szerencsére nagyon sokan támogatnak és eljönnek Ohridba is. Ezután is köszönjük nekik, meg a szurkolóinak, meg mindenkinek az egész éves támogatást, mert tényleg amit a tatabányai szurkolók véghez vittek az idei szezonban is, az azt gondolom, hogy ez a történelmi siker, ez a történelmi szezon, ez mind közös siker. Úgyhogy megtapasztalhatják azt, hogy tényleg milyen az, amikor egy szinte foci arénává változik át egy kézilabda csarnok.
0: Neked van is volt csapattársad most az Ohridban. Kicsoda? Ki az, akivel ti együtt játszottatok?
1: Igen, van egy balszélső is, meg egy irányítós ránc is, akik közvetlen csapattársaim voltak.
0: beszéltetek így egyébként a párharc előtt, amikor mondjuk már kialakult, hogy ti találkoztak a fináléban?
1: Nem írtam rájuk, meg ők sem rám, tiszteletben szoktuk azért ezeket tartani, de nyilván beszéltem vele meccsről, hiszen ő a másik csapatkapitány, úgyhogy a pénzfeldobásnál is beszéltünk pár sort. Ez kicsit vicces volt, mert a Molder bíró feldobta az érmét, a Goce, a másik csapatkapitány választotta a kéket, majd kék lett, és ahelyett, hogy, hogy felé fordult volna, felém fordult, hogy én mit választok, és olyan szinten pánikült ki a macedón srácnak az arcára, hogy mondta nyilván angolul, hogy hát de ő választotta a kéket, ő választotta a kéket, úgyhogy ebből is látod, hogy már a bírók is a meccs elett már elvesztítették a fonalat, sajnos a meccs alatt sem szerezték vissza, de a viccet félretével nyilván mindenki ismeri jól a másikat, éppen ezért még jobban fel kell megkészülnünk a második mérkőzésre.
0: Itt ugye utaltál már arra, hogy történelmi szezon, és hát abszolút, tehát hogy bajnoki bronz, ugye kupa ezüst, hát ha folytatjuk a logikát, abból mondjuk egy Európa kupa arany lenne a logikus, de hát nyilván ezért kőkeményen meg kell küzdeni, de minden esetre ott van az Európa kupa döntő is. Mondhatjuk, hogy abszolút kimaxoltátok ezt az idényt?
1: Én azt gondolom, hogyha őszintén és reálisan nézzük, ami szerintem az érsportban nagyon fontos dolog, akkor szerintem igen. Tehát az, hogy idén sikerült hazai pályán végre elvernünk a kettő nagy csapat közül az egyiket, már úgymond az új multifunkcionális csarnokban, hiszen a Földi Imrében szerencsére mind a kettőt elkaptuk már anno, illetve a Veszprém ellen játszottunk egy nagyon szoros és nagyon jó hangulatú mérkőzést, ami sajnos a végén úgy sikült, hogy nem tudtunk nyerni, de a Szeged meccs után nyilván mindenki fogadkozott, egy nagyon jó szezon kezdésünk volt, ugye 9-9-el álltunk az elején, már ott érezhető volt, hogy ez a csapat többre hivatott, és tényleg mindenki küzdés hajt a címerért, és az be kell látnia mindenkinek, hogy a Szeged és a Veszprém olyan fajta kerettel, támogatással és mindennel rendelkezik, ami nyilván predesztinálja őket a BL rájátszásba. Éppen ezért sokkal nehezebb az olyan csapatoknak, mint például a Molt, a Tabánya felvenni velük a kesztyűt, de nyilván felfogjuk mindig is, tehát ez nem is kérdés, de azt gondolom, hogy hogy a reális elvárás és a reális cél, ez a harmadik hely, mondhatjuk azt, hogy mi megnyertük a magyar bajnokságot, mert azt gondolom, hogy ez a magyar bajnokság ez sokkal erősebb, mint 3-5 vagy akár 10 éve, ebből is látszik, hiszen a Demis Grigorász már itt volt egyszer 3 évet, mielőtt ő elment volna Sámberibe, én meg mondjuk Veszprémbe, akkor együtt voltunk ugye itt 3 évet, és ő visszaemlékezett valamelyik buszos idegenbeli mérkőzés után, hogy Murcia sokkal, de sokkal kiegyensúlyozottabb bajnokság, mint ami régen volt, sokkal keményebbek az ellenfelek, mindenkinek van kimagasló jó csapata, nagyon jók már mindenhol a szurkolók, és tényleg mondhatjuk azt, hogy ez egy, nyilván nem, ne érse félre senki, de hogy ez már egy olyan kisebb fajta Bundesliga élmény, hogyha tényleg itt nem mész el 100%-kal valahova, akkor igenis ki fogsz kapni. Tehát nekünk is volt nem egy olyan mérkőzésünk, ahol meleg volt a pite, de ami az elmúlt években sajnos vereséggel végződött, az idén mindig átfordult Tatabányai győzelemre, és talán ez volt a csapat mindig is nagy erősség ebben a szezonban, hogy bármennyire is hátrányban voltunk, akár az Európa kupában, akár a magyar bajnokságban, mindig a másik fél időben megfordítottuk, és mutattuk azt, hogy igenis ez a csapat ez küzd, hajt, és amit már beszéltünk az elején, nem adja fel a végsőkig sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon büszke és büszkék lehetünk a harmadik helyezésre. Az, hogy a Magyar Kupa végre nem bronz érmet hozott, hanem ezüstöt, én azt gondolom, hogy ez nyilván a szerencse vele járója is, de ez is egy történelmi siker. Majdnem 40 évet kellett erre várni. Úgyhogy az, hogy az Európa kupában pedig döntőbe jutottunk, ez még a klub történelmében soha nem sikerült, úgyhogy ez megint azt gondolom, hogy ez nyilván már büszkeségre adhat okot, de azt azért tényleg még egyszer hadd mondjam, hogy nagyon szeretnénk megnyerni, mert azt gondolom, hogy az lenne tényleg az íra a pont.
0: Igen, sőt, hát ugye tegyük hozzá, hogy magyar csapatnak se sikerült még a döntőbe jutni, hanem ugye az elődöntő volt eddig a csúcs. Vasárnap este 8, ugye jön a visszavágó, utána azért lesz egy pici időtök szusszanni, még így az új idényre való felkészülés kezdete előtt?
1: Nyilván az még úgymond annyira messze van, hogy azzal még nem foglalkoztam, vagy nem foglalkoztunk, azért most ez eléggé forró, ez a vasárnapi visszavágó, de nyilván azt már tudjuk, hogy július közepén találkozik a következő szezonnak a keret kialakításos rendszere, úgymond megyünk, ha minden igaz, megint egy csapat összetartó tréningre, és kezdődik majd az új szezonra való felkészülés. De nyilván előtte meg majd kapunk házi feladatot, úgyhogy nekünk a pihenés az valószínűleg egy ilyen június első két hete, utána meg majd futunk itt az atlétika pályán, és megyünk a konditerembe, és utána meg majd folytatjuk majd a kézilabdázást, aminek nyilván ennek így van rendjén a dolga, nem is panaszkodik emiatt senki, de tényleg most talán az a legfontosabb, hogy ezzel a kerettel, ezzel a csapattal a vasárnapi mérkőzést olyan szinten tudjuk abszolválni, hogy tényleg a kupa nálunk lehessen. Szeretnénk örömet szerezni minden tatabányai szimpatizánsnak és szurkolónak.
0: Mondhatjuk, hogy mi a tó megkoronázása lenne ennek a történelmi szezonnak. Marci, hajrá nektek vasárnap, aztán szerintem hétfőn találkozunk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
0: Székely Mártonnal beszélgettünk, tehát a MOL Tatabánya KC csapat kapitányával.

0: a tévémaci nem hoz lázba,
1: még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Okultam a dongók életéből néhány dolgot megnéztem itt közben, mert Móni írta nekünk, hogy a dongó egy icipici panda, nagyon aranyos és nem bánt, csak szeret téged. Hát én még nem éreztem szeretetet dongó irányából magam felé.
2: Én nem
3: de
2: is
3: a
2: szeretnék.
3: Dongók cukik, ők nem bántanak.
1: Amúgy ebben
3: őket
1: a hasonlatban...
2: Simizi a rossebb.
1: Hát amúgy igen, ezzel egyetértek róla. De hogy amúgy biztos, hogy is nagyon élvezi, nem? Szóval, hogy
3: szegény.
1: Ebben van valami, hogy olyan, mint egy kis szárnyas panda. Egy picit olyan, mint a kövér fogtündér ábrázolás. Tehát, hogy ez a kis szárny egy ilyen robosztus testet hogyan tud a levegőben tartani, az elég szürreális.
2: Olyan, mintha én kezdenék el itt zümmögve röpködni, nem?
1: De kis szárnyakkal a...
3: Mondjuk azt megnézném.
2: Éreznél késztet is, hogy megsimogass?
1: Igen, csak az a baj.
3: Hát igen, nem, de a Dezsit azt igen, itt szokott nekünk lenni egy ilyen nagy dongonk, és mindig ilyenkor megjelenik, Dezsi. Akkor már tudjuk, és elneveztük Dezsinek.
2: Akkor lehet, hogy Dezsit szállítottuk most ki.
1: Jó, Roland, csak az van,
3: ja,
1: hogy...
3: Ja, lehet, amúgy igen.
1: Azt írják a dongokról, hogy a hím, már hogyha te most dongóba viszeled magad, akkor a hím az nagyobb, lustávnak tűnő példány, és a fullánkjával nem tud csípni. Hát igaz.
3: Hát figyelj, akkor lehet téged simogatni,
2: ha nem bántasz. 15-20 év és én is így leszek, hogy viszont, a hullánkommal már nem fogok tudni csípni.
1: Viszont rossz hír, hogy a nőstény dongó az csíp. Tehát, hogy tévedtem, mondjuk nem egy agresszív, csak akkor csíp, hogyha mondjuk megzavarod, rálépsz, vagy egy bögrébe próbálod befogni az ablaknál. Az viszont durva, hogy többször tud csípni, mert neki nem szakad bele a fullánki az ember bőrébe.
2: Mindig a nőstény a veszélyesebb.
3: Egyébként igen.
1: Dongó.
3: Mert azt mondom, hogy a szúnyogoknál is a nőstény csíp, azt hiszem,
1: igen,
3: hogy a
1: az
3: hím
1: úgy
3: nem.
1: A hím az növényeket hipityül, a csajszi meg...
3: Mit csinálsz?
2: Mit csinálsz? Akarod mondani?
3: Hipityül?
1: Tényleg ezen akadtok fel?
3: Azt én találok ki, hülye szavakat nem.
2: De várjál, ki hipityül a hím vagy a nőstény?
1: Nektek nincs meg az a klasszikus...
2: A hím a nőstény elhipityül?
1: Nem. A nő meghipityül téged, a hím meghipityüli a növényt, és aztán... Együtt elrepülnek a naplementében.
2: Én nem tudom, nálam ez mindig úgy volt, hogy én hipityültem meg a nőstényeket, de hát én figyelj kire, hogy 2026-ban én már nem akadok föl semmit.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Amiért ezt a témát hoztam, találtam megint valós és hazug társkeresős, párkeresős szövegeket. Nagyon egyszerű a dolog, nincsen igazából tétje, csak annyi, hogy meg kell mondanatok, hogy ez létezik vagy nem létezik. Nem mindig mondom, hogy nő vagy férfi, találjátok ki mondjuk az elsőnél. 3 diplomám van, de még mindig nem tudok főzni.
2: Hát ez nő.
1: Nő? És igaz-e vagy kamu?
3: Hát lehet igaz.
2: Én is azt gondolom, hogy lehet igaz, mert frappáns.
1: És ha igaz, akkor szimpatikus? Tehát ez egy olyan, ami érdekes lehet?
2: Nézd, 3 diplomája van, kellően céltudatos, akkor vagy pont, hogy nem találja a helyét az életben, tehát ez bármelyik lehet. Mindenesetre van némi humora.
3: Van, igen, azért kicsi.
1: Jó, teljesen jó, igaz, valódi, nő írta. Következő, ez is nő. Ha nincs legalább 180 centid, és ennek a tizede lejjebb, ne is írj.
3: Ó, Istenem. Ez mondjuk vicces lenne, hogyha lenne ilyen.
2: De vicces lehet, simán el tudom képzelni.
3: Én is el tudom képzelni,
2: hogy igaz.
1: Tök jók vagytok, igaz, valódi, nem? Én az agyamat eldobom.
2: Biztos nem húznám jobb rá, mondjuk én biztos, tehát, hogy
1: és minek? Ez ott van.
3: De te már a izé, csak a 180 centiné,
2: már végtem. Én mind a két számnál voltam, tudod.
1: Átlag nem jó, vagy valami?
3: Jó, tényleg.
2: Egyikből kivarom a másikat.
1: Medián számoljuk. Lehet csak azon a gyalog, hogy ezt kirakja valaki névvel, meg izével. Szóval lehet, hogy ő etelke a könyvelő valahol. Következő. Ez most egy férfi. Ha ezt olvasod, már egy lépéssel közelebb vagy az esküvőnkhöz.
3: Cső. Hát ez nagyon gáz lenne, ha lenne. Szerintem ez kamu.
2: Ez szerintem is kamu, valahogy én is azt érzem. Szerintem annyira nem gáz, de én is azt érzem, hogy kamu.
1: Annyira nem gáz?
2: Annyira nem gáz.
1: Én lehet tudni, hogy komolyak a szándékok, nem? Na, ez hamis. A következő. Na, 3-ból 3-nál tartotok. Nő. A kutyám választja ki, kivel randizom.
2: Hát ez gáz, akár igaz, akár nem.
1: Ez szerintem halálgáz. Tehát,
2: szerintem
1: hogy nem a kutyásokkal van baj. Na jó, velük is, de nem.
2: Szerintem kamu.
1: Kamu?
2: Szerintem kamu.
1: Szerinted? Számít amúgy?
3: Szerintem tehát, hogyha... is kamu.
1: Képzeljétek el, ez igaz.
2: Atyaik.
3: Nem hát durva. Számít azért. Tehát, hogyha mondjuk az én kutyám nem kedveli azt az adott
1: szakítanál
3: illetőt,
1: veled?
3: Akkor...
1: Tehát inkább beleszakítanál?
3: Persze, nem, majd kidobom a kutyámat, nem?
1: Hát nem kidobod, csak most elviseli, hát te is megszoksz egy csomó
3: hát
1: mindent,
3: úgy,
1: amit
3: nem
1: szeretsz. Hát
3: úgy, hogyha nem bántja, akkor persze. Akkor igazából majd egymáshoz szoknak. De hogyha nagyon nem tudja elviselni, akkor nem tudok vele mit csinálni. Tehát most, hogyha megharapja, akkor az meg nem az én problémám utána már.
2: Hogyha... De utána, hogyha jobbra húzod ezt a nőt, akkor ki a kutyával mész el először randizni? És utána csak
3: hát
2: a csajjal?
3: Hát mennek egy sétára, gondolom. Vagy ja. Nem tudom, hogy gondolta, hogy ő választja ki.
1: Csak komoly kapcsolat érdekel, de ne legyen túl komoly. Nő vagy férfi?
3: Férfi.
2: Lehet nő is, férfi is,
1: nekem
2: szerintem.
1: Nekem annyira egyértelmű nő. Tehát, hogy,
3: igen?
1: Aha. Csak komoly kapcsolat, de túl komoly ne legyen.
2: Szerintem férfi nem merne ilyet kiírni, úgyhogy ezért inkább
3: igen.
2: Nő.
3: Hát mondjuk a kevesebben húznák el, az biztos.
1: Na és igaz?
2: Szerintem kamu.
1: Igaz. Nő írta, és igaz. Következő férfi. 3 gyerekem van, de egyik sem tud rólam.
2: Jó.
3: Úristen, hát
1: red flag.
3: Nem, szerintem ez hamis. Csak nem ír ki. Csak nincs ilyen hülye, hát aki ezt kiír.
1: Hamis, mert 4.
2: Nem, de én is ugye ezt gondolom. Andi volt a magyar rangom, mert csak én más tót használtam volna a hülye helyett, úgyhogy örülök.
3: Nem, csak bocsánat, de...
2: Az enyém keményebb lett volna az én kifejezésem. Remélem, hogy...
1: Ez mindig azon, keményebb.
2: Remélem. Hát még egy ideig, igen. Remélem, ezt is...
3: Meg az a 180 is, centihez még zárul.
2: Azt is remélem, hogy ez is kamu.
1: Ja, figyelj, kapaszkodj, ez egyébként tényleg kamu. Következő szintén férfi. A volt párom még nálam lakik, de ne aggódj, jó fej.
2: Ez simán lehet, hogy igaz.
3: Ez is beteg amúgy.
1: Na, igaz?
2: Szerintem lehet, hogy igaz.
3: Hát...
2: Én betippelem, hogy igaz.
3: Igen.
2: Aha.
3: Hamis.
1: Igaz. Közeled.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Rédl Ádám. Hi, I'm Medusa.

0: Közeledünk a műsor hajrájához, úgyhogy szépen lassan eljön a búcsú ideje, de csak ami a Buenos Morgent illeti. Zimmerer Tomi már készen áll arra, hogy keverje nektek a koktélt, ez így lesz 10-től egészen 2-ig, aztán majd érkezik Bálint Lackó a délutáni csúccsal 2 és 6 óra között Charter, a Forrás Rádió hétköznapi toplistája, ez jön 6-tól este 8-ig, utána pedig a Light Session. Mivel csütörtök van, ezért aztán szokás szerint DJ Major Gabe áll majd a lemezjátszók mögé. Ez tehát a mai menetrend, tartsatok velünk a folytatásban is.
1: Buenos Morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Iránykomárom.hu. Tavasszal is. Tematikus városnéző túrák. Szállás lehetőségek. Éttermek. Friss programajánló. Iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. Iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
3: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
4: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
3: Az Ördöge van Piknik teraszon.
4: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Az MKIK országos programot indít a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésére, a több fokkal felfrissült levegő sokunk közérzetén és hangulatán javíthat, városi gyereknap lesz Tatán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos programot indít az adminisztráció könnyebben címmel, hogy segítséget nyújtson a mikro-, kis- és

0: Középvállalkozásoknak az adminisztrációs terhek csökkentésében a vállalkozásokat online előadások, személyes tanácsadások és egyéni mentorálások várják országszerte, közölte az MKIKA az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a programban a vállalkozások két fő területen kapnak segítséget, egyrészt a vállalkozáson belüli adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében, a hatékonyság növelésében, különös tekintetre a mesterséges intelligencia alapú megoldások gyakorlati alkalmazására, másrészt a vállalkozók lépésről lépésre megtanulhatják a Nemzeti Adó és Vámhivatal, az ügyfélkapu, a cégkapu, a magyarország.hu, az e-papír, az ügyfélportál, az online nyomtatványkitöltő alkalmazás és az e-önkormányzat rendszereinek használatát. Ma az átvonult hidegfront megszünteti átmenetileg a kánikulát, utána még enyhe hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, fejfájás, akár migrén kialakulhat, a szeles idő pedig tovább fokozhatja ezeket. A jelentősebb napi hőinges, vérnyomás ingadozást idézhet elő, csapadék már nem várható, a napos idő pozitív hatással lehet ránk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, tanácsolja az időkép.hu. Gyereknapi ízek és sportékák program lesz Tatabánya Alsógallán. Ma 15 órakor kezdődik az esemény, a gyerekprogramok 16 órától és egészen 18 óráig tartanak. Zenél harmonikán Balogh János, a helyszín az Alsógallai Tájház udvara, a rendezvény rossz idő esetén elmarad. A Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében rendeznek Városi Gyereknapot május 31-én vasárnap 10 és 17 óra között a Malomkertben és az Eszterházi Nyári Lakban Tatán. A színpadi programok között látható lesz a Sündisznó című bábelőadás, egy állati vetélkedő és a Lila Virág és a Pengettyű zenekar koncertje. Az események látogatása ingyenes.
1: Időjárás.
0: A sok napsütést legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadékra már nem kell számítani, 24 fokig melegszik a levegő. Pénteken többnyire derült száraz idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szél időnként továbbra is megélénkülhet, 25 fok körüli maximumokra készülhetünk.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ma is szikrázunk, napsütés ügyileg persze. Hello, a Buenos Morgan Key Cocktail, belköszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, minden mellé Tamás, és persze majd a Bulvár Csokor is. No meg sok-sok érdekesség. Shakira mindjárt, Philo, Kelly Clarkson, Bob Sinclair, pedig Kaiser Bell, az I Can Wait a tiéd. Szép délelőttöt, rádiózva.

0: Kínálván, és persze Burnaboy-jal találkoztatok az imént. A Die Die volt a tiétek. Ez egyébként az idei FIFA futball világbajnokság hivatalos dala. Ja, és még el nem felejtem, Shakira a foci VB döntőjének első félidei showjában is fellép majd július 19-én Madonna és a BTS mellett. Ez a Forrás Rádió, benne a Cocktail, kevés dumával és persze jó sok zenével, Nomek Tamással egészen 2 óráig töltetjük együtt az időt. Regélek mindjárt az időjárásról, és ne felejtjétek, itt lesz a Bulvár Csokor is, benne pedig David Guetta. Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik. Dante Alighierinek köszi, olasz költő, író és filozófus volt, a középkori irodalom egyik legnagyobb alakja. Tegyétek a memóriába, kell, akkor pedig persze, hogy verjétek elő. Addig én a legjobb dalainkkal teszek így, Benzombón és a Beautiful Things, jön a Milk and Sugar egy napocska csalogató dallal, Anna Farman pedig most kezd a Follow You a tiéd, csak slágerek közt.
1: I will follow you till my legs no longer move. Never had a thing to lose.

Benson Boone és a Beautiful Things volt a diétek, csak slágerek közt repítettem. Ez a Koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, minden mellé Tamás, no és David Huetta nem sokára a bulvárcsokorban. Szikrázó napsütés, néha pici fátyol felhőzettel, és maximális a 23 Celsius fokkal. No, ezzel már jobban ki tudok egyezni, mint a tegnapi 30 körüli hőmérséklettel. Az UV-sugárzás pedig a szokásos időben már megint nagy lesz. Ha tudtok védekezni, akkor tegyétek. Én teszem, hiszen itt ülök a stúdióban. Kell ennél egyszerűbb védekezés, nem ugye? Family címmel Rögves David Guetta muzsikál, jön Madonna és Sabrina Carpenter újdonsága, a show-zalát pedig egyből a kereskedelmi szünet után indítom.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: David Guetta, I told you they wouldn't be done with us, man. These glasses, Celine, these easy slides.
1: David Guetta, BB Rexha és Ty Dolla Sign az Imagine the Family volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne a Koktél Tamással, 4 órában kevés duma, jó sok zene és bulvár csokor. David Guetta a terítéken, aki felrobbantotta a kaliforniai Coachella fesztivál színpadát, és ott volt mellette még Jennifer Lopez is, a Save Me Tonight adották elő együtt. No de, a sivatagi porban Guetta egy pillanatra teljesen kiesett a kőkemény DJ szerepből, amikor a brutális tömegben kiszúrta, hát persze, hogy a kislányát, azonnal integetni kezdett neki a pultból, igazi év apukája pillanat volt egyébként a legvadabb buli közepén. No és ha nyár, akkor természetesen a spanyol Bulisziget, ahol Guetta júniustól újra beindítja a legendás parti sorozatát. Nos, irány Ibiza! És irány a Forrás Rádió, ugye? Ed Sheeran mindjárt jön Curtis BLR-rel, a Purple Disco Machine és The Magic ilyen közös pedig Mosdomon feléd. Csak slágerek közt itt az All My Life!

0: az, amikor Bruno Mars és Cardi B összeállnak egy darra. Final Szígyen út a címe, az első órát zártam a Cocktailban. 4 órás, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg már is Kittivel jön a legfrissebbekkel. Aztán egy újdonság Jack Jones és Zoe Easy voltából. Ilyen lesz a Never Be Lonely.
1: Vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörgetem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 2464-es vagy a 34305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Magyar Péter a NATO főtitkárával, a belga miniszterelnökkel és az Európai Bizottság elnökével tárgyal. Bocsánatot kért Eszenyi Enikő, ideiglenesen változott a fogászati rendelési idő környén. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart de Wever belga miniszterelnökkel, pénteken pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. A miniszterelnök ezt a közösségi oldalán jelentette be, és úgy fogalmazott, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Pénteken találkozik Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben, ezt pedig az uniós bizottság illetékes szóvívője erősítette meg. Közleményben kért bocsánatot Eszenyi Enikő, a Víg Színház korábbi igazgatója, aki a közösségi oldalán azt írta, nagyon sajnálja, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbántva végezte a munkáját, és ezzel lelki fájdalmat okozhatott. Eszenyi Enikő úgy fogalmazott, idézem, az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Víg Színházban töltött igazgatói időszakom. A színház az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben bár soha nem akar.

0: Sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé. Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok. A történtekért vállalom a felelősséget, áll a közleményben, amit teljes terjedelmében közölt az MTI. A fogászati ellátásról gondoskodó cég tájékoztatása szerint környén május 28-án, vagyis ma és holnap továbbképzés miatt változik a rendelési idő. A mai napon 15 és 17 óra, május 29-én 10 és dél között fogadják a betegeket a környe Alkotmány utca 32-es szám alatti rendelőben, helyettesít dr. Veréb Attila. Május 30-án szombaton immár 5. alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Dorogi gyár egységének nagy parkolójában. Az Esztergomi út mellett található parkolóban a délelőtt 9 órától délig tartó programon a látogatók betekintést nyerhetnek, a tűzoltók mindennapjaiban megtekinthetik a gépjárműveket és az oltáshoz szükséges eszközöket. Mindemellett lehetőség lesz valódi tűz eloltására is, ahol a gyerekek szüleikkel együtt bizonyíthatnak. A rendezvényen a Gyereksziget a Dorogi Richter óvoda munkatársainak közreműködésével valósul meg, ahol kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, rajzolási lehetőségek és rajzversenyek várják a kisebbeket. A rendezvényt hatalmas szirénázással nyitják meg délelőtt 9 órakor.
1: Időjárás.
0: A sok napsütést legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadékra már nem kell számítani, 24 fokig melegszik a levegő. Pénteken többnyire derült száraz idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szél időnként továbbra is megélénkülhet, 25 fok körüli maximumokra készülhetünk.
1: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Azt mondom, bulvárcsokor, mi ugrik be? Hát remélem, hogy Joel Corry. Na, hogy ebben az órában ő lesz benne, az tuti, és őt jönnek a névnaposok is. Sziasztok! Koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, Katy Perry, Miley Cyrus, Ariana Grande, no meg Jack Jones és Zoe's, az újdonsággal jelentkezem már is. Jön a Never Be Lonely, Tamás, rádiózz velem!

2, 3, come on, girl.

kettő és egy autó a szembesában, aki teheti, kerüljön és óvatosan haladjon az úton. Mondom még egyszer, mindezt állt a Szent Borbála úton, a Lidl-nél. Ha van infód neked, dobd, továbbítom. Ez a Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, minden mellé Tamás. Ebben az órában is hozok bulvár csokrot, Joel Corry kerül terítékre. Megjelent egy új dala, arról is mesélek mindenképpen. Addig pedig jönnek a névnaposok. Emilek, csanádok, ti ünnepeltek. A nevetek eredete itt lesz. Dantem Alighieri, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik. Tedd fel a memóriába aztán, hogyha kell, akkor vedd elő mindenképpen. Szigala és az Easy Love, itt lesz Anima Ellie Goldinggal. Elsőként pedig a BSV-t teszem nagy bogi mellé. Always Be Mine, így az újdonság. Csak slágerek között hozom.

tette magát. Én is oda teszem, már ami a jó zenéket illeti, higgyétek el, kiválóakat hozok a folytatásban is. No és a bulvár sokrot nem sokára Joel Coryval. A mai nap születte Ian Fleming író. Ő egyébként James Bond megalkotója. Vagyonos angol családban született, a tengerészet kémelhárításánál dolgozott, és figyelj, Godfrey admirális a felettese ihlette Bond főnökének, M-nek karakterét. De aranyos! Emilek családok, ti ünnepeltek, az Emil latin eredetű, míg a család magyar eredetű név. Tessék őket köszönteni, örülnek mindennek is! Én például Joel Cory vadonatúj dalának is örülnék, fogok is, Adi Kalányi Zsuzsi, Robbie Williams, a születésnapos Kylie Minoggal, Daniel Hart Dua Lipával, a kereskedelmi szünet után pedig Doja Cat és Sziza közöse a tiétek, ilyen lesz a Kiss Me More!

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd, Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu.
4: MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Zsuzsi, Lodfi Begé és persze, hogy Majka valahonnan repült felétek. Persze, hogy valahonnan repült. Így szokott ez lenni. Koktél? 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és bulvár csokorral. Benne Joel Corey, aki nem bízta a véletlenre. Alig néhány napja egy elképesztő teltházas nyitó bulival beindította a vadonatúj havi rezidenciáját a világ leghíresebb medencés klubjában, az O Beach Ibizán. Na és mindemellé alig pár hete robbant be a legújabb trekje, a Devotion, ami Joel elmondása szerint az idei nyár hivatalos buli himnusza is lehet. Meghallgattam. Lehet. Csak szólok, hogy fogja játszani a Forrás Rádió. Igen. Na és hogy mennyire aranyos az úr, nemrég a FaceTime-on hívott fel egy szerencsés rajongót, hogy személyesen közölje vele, megnyerte az exkluzív VIP utazást a DJ ibizai fellépésére. Nálatok csörgött a FaceTime? Nálam nem. Úgyhogy én maradok. No, de az sem baj, hogyha maradok, mert hogy kiváló dalokat hallgatotok itt a Forráson, és teheted te is. Mindjárt Emily Sunday a Stick Figure-től az Angels Award Me című újdonságot kapott, a Joel Corey pedig most bombázza a Sorry Wall.

ezelőttről az Európa Bajnokság hivatalos himnuszát hoztam. A Medúza már a Publik és Leoni közös Fire szólt. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán beleugrunk a harmadik órába Edward Majával. Ilyen lesz a Just Like a Song.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Átadták a 2026-os páratlan szülődíjakat. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán. Az Egyesült Államok meg akar adni minden esélyt a diplomáciának. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Átadták a 2026-os páratlan szülődíjakat, az Egyszülős Központ az idén 7. alkalommal ismerte el azokat az egyedülálló szülőket, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak, közölte az Egyszülős Központ az MTI-vel. Kiemelték a 2026-os páratlan szülődíj ünnepélyes átadóján azokat a történeteket ünnepelték, amelyek a nehézségek ellenére az erőről, az újrakezdésről és a másoknak nyújtott kapaszkodóról szólnak. A díját átadón megünnepelték az Egyszülős Központ születésnapját is. A Pesti Központ 8 évvel ezelőtt 2018. május 28-án nyitotta meg kapuit, azóta a hálózat országszerte több mint 10 000 családnak nyújtott támogatást és segítséget. Magyarországon jelenleg 341 000 családból hiányzik az egyik szülő. Az Egyesült Államok meg akar adni minden esélyt a diplomáciának az Iránnal fennálló konfliktus rendezése érdekében, de rendelkezésére állnak más lehetőségek, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a Fehérházban. A miniszter a Trump kabinet ülésének nyilvános részében úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák azt, hogy a diplomácia sikerre vezethet-e, lehetséges-e előrelépés. Elmondta, hogy az Iránnal zajló egyeztetéseket Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner üzletember az elnök veje vezeti. Hangsúlyozta, hogy amerikai részről az alapvető és megváltoztathatatlan törekvés, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezon tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki, a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket.

0: A program várható kezdése délután 3 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát június 1-én a Tatabányai Árpád téren.
1: Időjárás.
0: Derült időre van kilátás a térségben, az északi északnyugati szelet sokfelé kísérheti kélénk lökések, 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, 24 fok lesz a csúcs.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Lehet, hogy nincs olyan meleg, mint tegnap, de innen bentről tök úgy néz ki, mintha az lenne. Hello! Koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, nem sokára itt a The Hanging Tree. Jó lesz! Jön a Sean Kingston, Chris Brown-nal, no, és a már beígért Edward Nolan-ótát is megkapjátok. Persze, hogy a Just Like a Songot, én Tamás, rádióz velem!

0: Zsa-Zsa és a Dengin G az éhezők viadalából természetesen. Ez a Forrás Rádió, benne a Koktél 4 órában, kevés duma és persze, hogy jó sok zene, na meg a bulvárcsókor, benne a DNCA, Joe Jonas bandájak visszatérnek állítólag. Na, a részleteket hagyj hozzam. Oké, hozom, a következő fél órában kapod. Dantelli Herit, köszi! Mármint a mai napi koktélos bölcsességet, ne kérdezz többet, mind amennyi a hasznodra válik. Néha az, hogy túl sok kérdést teszünk fel, összezavarhat minket és olyan információkkal terhelhet, amelyek nem segítenek a fejlődésünkben. Na ez ennek a lényege, tedd a memóriába, kell, akkor pedig mindenképpen vedd elő. Kino Silva mindjárt jön a Sunny Zap, hát azt hiszem, hogy ez pont aktuális, itt lesz Only Mars és Flowrider, elsőként pedig The Modo, Tiesto és Eva Max kollabja a tiétek, csak slágerek közt!
1: Hi, this is Tiesto.
2: Hi, I'm Eva Max.
3: Ez a Forrás Rádió, a legnépszerűbb

Silva, és persze a Zaniza csak slágerek között repült feléd. Ez a Koktél 4 órában, ez a műsor arra hivatott, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, 10 és 2 óra között. Hírem van az M1-esről, Budapest felé vezető oldalon torlódás alakult ki, amely a külső sávot érinti Tata térségében, valamint távolabb Bicske és Biatorbágy között is. Nos, a türelem legyen a ti barátotok, és minden mellé persze a Forrás Rádió. 0620-9489485-ös a számom, ha van neked információd már, ami akár a közlekedést illeti, akkor küldd el nekem, továbbítom. Köszönöm! Bulvár Csokor, rövidesen a DNC-jé, itt lesz Tommy Cash, jön Pink, no meg Charlie Puth, a kereskedelmi szünet után tiétek a Light Switch!

0: vasárnap este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmaadása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
6: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

A DNCA, és persze, hogy a Tub Rush volt a tiétek pont 10 évvel ezelőttről szállítottam. Ez a koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, és persze mellé Tamás, na meg a Bulvár Csokor, a már emlegetett DNCA-vel. Nos, képzeljétek, Joe Jonas képtelen megülni a fenekén, ugyanis a Jonas Brothers gigantikus turnéja közepette nemrég hivatalosan is elárulta, visszatér a DNCA, és már gőzerővel dolgoznak az új szóló projekteken és a fülbemászó slágereken. Itt egy érdekesség, figyú, a stúdió munkálatok során a zseniális dél-koreai gitáros lány Jim Joe Lee és Jack Lawless dobos is ott bábáskodik az új ütemek felett. Joe egyébként az előttük álló hónapokra igazi egyensúlyt tervez, a kemény munka mellett rengeteg minőségi apuka időt akar tölteni a lányaival, na meg persze, ahogy ő fogalmazott, szeretné végre egy hajón sütetni a hasát. Én ilyenkor mindig azt mondom, pocakomat. No, sütetésre fel, és persze új dalokra is fel már, ami a DNCA-t illeti. A Bulvár Csokorban az imént ők, Diana King a nagy klasszikkal. Hú, de imádom, mint lesz topik is, jön tőle a Body, elsőként pedig hazai vonal, Bad Bunny címmel, Mary.

tudom, így egy óra tájékában szoktatok kávét inni? Nos, ha igen, akkor ebben segített Sabrina Carpenter, az espresso volt a tiétek. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene. Jön már is Andi a legfrissebbekkel, aztán Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága. Ilyen lesz a Repeat It.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk egy óra előtt, szép délutánt kívánok. Az építési termék piacát ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártó és importőröknél zajlik majd. Az érintett termékek köre szendvicspanelekre, WPC teraszburkolatokra, redőnyökre, külső reluxákra és szeglemezes tetőszerkezetekre terjed ki. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölte a szervezet az MTI-vel. Szent Iványi Ilona unitárius lelkész, a felügyelőbizottság elnöke reményteljesnek nevezte, hogy a szervezet új elnöke kezdetektől fogva a közösségépítést tartotta fő küldetésének. Mint mondta, Gáncs Kristóf több generációs ökumenikus szellemiségű lelkész családból érkezve, szerte ágazó nemzetközi tanulmányokkal a háta mögött csatlakozott 18 éve a segélyszervezethez, egy fiataloknak szóló szemléletformáló program koordinátora. A vállalati kapcsolatok területfelépítőjeként, illetve a kommunikációs szakmában is elismert szakemberként nagy szerepe volt abban, hogy az alapító egyházak összefogása az elmúlt években szektorokon, generációkon és politikai szekértáborokon átívelő közösséggé vált. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. A karbantartás ideje alatt a használati melegvízszolgáltatás szünetel. Június 1-e és 5-e között Óvárosban, illetve június 2-a és 5-e között a Sárberki lakótelepen kell erre számítani. Bojki Balázs gospel énekes és Bojki Tamás jazzgitáros Egy húron pendülünk veled című gospel jazz koncertjét május 30-án szombaton 15 órától rendezik a Piarista Rendház kápolnájában. A koncert ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el felhők, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, a szeles időben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mi hírt Beyoncé-ról? No, ha igen, akkor jó, ha nem, akkor segítek, mert hogy ő lesz a Bulvár csokorban. No, kérem, elindítom az utolsó órát. Ez a Koktél 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Zala Larson mindjárt, Calvin Harris, Justin Timberlake-kel, az Atomic Kitten, no, meg Martin Garrix, Ed Sheeran-nel. Nyit már is a Repeat It!

Dixon a tavalyjával, ez volt a Crash itt a Forráson, csak slágerek közt hoztam persze. 4 órában kevés duma, és bőző sok zene, na mindez Tamással. Ebben az órában is hozok bulvárcsókrót, a terítéken tessék kapaszkodni egy hölgy, akinek olyan hangja van, hogy csak na, Beyoncé, na és egy dalt is kaptok természetesen. Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik, ez a mai napi koktélos bölcsességem. Remélem a memóriában ott van fent, ha kell, mindenképpen vedd elő. 20 és 23 fok között mértek jelen pillanatban, ez még úgy egész aranyosnak tűnik. Megmondom őszintén, nekem nem is kellene több. Ezzel kiegyezek. Bob Sinclair és Jékondalával is itt lesz Ralphie Rosario és az a Music, Music.

0: Jane Millian és a Whatever You Want, de imádom, 2004-ből érkezett hozzád. Ez a Forrás Rádió, benne a Cocktail. Ez volt egyébként az utolsó dal ebben az órában és magában a 4 órás magazin műsorban is, úgyhogy el is köszönnék 10 órától mostanáig. Kevés dumával, jó sok zenével Tamást hallottad. Holnap is fogod, 10-kor érkezem, ígérem. Hozd a koktélos porradat majd akkor, és újra elkezdjük töltögetni. Ami a folytatást illeti, Bálint Lackó egészen 6-ig a délutáni csúccsal, én pedig jövök vissza 6-ra, itt leszek a netes kedvencekkel, valamint utána a DJ Major Gabe a Light Session 2 órájában. Tuti, hogy a tiéd, 8 és 10 óra között. Rögvest tehát Lackó, mutatom mivel kezd, Megan Trainor és T-Pain közösével. Na csáó, csáó, sziasztok, ilyen lesz a Been Like This, holnap győszök!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
3: MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Purple Disco Machine és Benjamin Ingrosso kollabot hoztam a dalban, amúgy Neil Rogers énekelt. Ez volt a Honey Boy. Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, és mellé még egy pici bulvár csokor is. Benne pedig a popvilág királynője, aki lehet, hogy újra elfoglalja a trónját. Ő Beyoncé 10 év kihagyás után társ elnökként tért vissza a divatvilág legelitebb eseményére, a Met Galára. No, és nem bízta a véletlenre a belépőjét sem, egy lélegzet elállító gyémántokkal kirakott csontváz mintás Olivia Rösting estében vonult végig a vörös szőnyegen, és konkrétan ellopta a sót mindenki elől. No, de persze nincs Beyoncé hír egy kis zenei összeesküvés elmélet nélkül, a rajongók tűkön ülve várják a trilógia befejező részét, egyébként futó tűzként terjed a pletyka, hogy az album pénteken droppolhat. Tehát holnap. Hát, hogy ez így lesz-e? Na, kiderül majd holnap. Addig viszont tuti énekel egyet, mindjárt jön Marshmello Ellie Goldinggal, a Halott Pénz Kővári Zolival közösködik, és ha már bulvárcsokorban Beyoncé, akkor itt a Lawn Top, csak slágerek közdobom.

10-kor érkezem, ígérem, hozd a koktélos porradat, majd akkor is újra elkezdjük töltögetni. Ami a folytatást illeti, Bálint Lackó egészen 6-ig a délutáni csúccsal, én pedig jövök vissza 6-ra, itt leszek a netes kedvencekkel, valamint utána DJ Major Gabe a Live Session 2 órájában. Tuti, hogy a tiéd 8 és 10 óra között. Rögvest tehát Lackó, mutatom mivel kezd, Meghan Trainor és T-Pain közösével. Na csáu, sziasztok, ilyen lesz a Been Like This, holnap

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra, a Richter Gedeon esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30, Richter tűzoltó gyerek nap, Dorog.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 2 óra előtt járunk 3 perccel. Budapesten és Debrecenben 50 millió alatt szinte nincs lakás, a Balatonnál óránkénti 100 kilométeresnél is erősebb széllökéseket mértek szerdán. Ma két helyen is várják a véradókat Vármegyénkben. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható, emelte ki a mai napon kiadott legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a 4. kerületben az olcsó lakások belépő szintje 2021 óta 20 millió forintról 47 millióra, a 9. kerületben 28 millióról közel 57 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb. 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépő szint 11 millió forintnál kezdődik. Az idei tavi viharjelzési szezon legerősebb vihara alakult ki szerdán a Balatonnál. Siófokon óránkénti 104 kilométeres sebességű széllökést is mértek, írta a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán a mai napon. Azt írták, szerdán északnyugat felől rendszerbe szerveződő, szupercellás jegyeket viselő zivatarok érkeztek, amelyekhez többfelé erősen viharos, óránkénti 90 kilométeres feletti széllökések társultak. Siófokon óránkénti 104 kilométeres, Balaton szemesen óránkénti 100 kilométeres, Fonyódon óránkénti 96 kilométeres széllökést mértek a Hungaromet szélműszerei. Arról is írtak, hogy a gyors mozgású zivatarrendszer véget vetett a nyárias melegnek, a kora délutáni 30 Celsius fokról hirtelen 20 fok közelébe esett vissza a hőmérséklet. A vihart a vízparton kidőlt fák kísérték, a Balaton felett pedig kialakult a hirtelen lecsapó szélviharokra jellemző porzó vízfüggöny jelensége is. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon két helyen várja a véradókat. 18 óráig a Bábolnai Közösségi Házban, míg 14 óra 30 és 18 óra között a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban nyújthatják karjukat. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Május 30-án délelőtt 9 órától délig várják a gyerekeket és szüleiket a szabadidőparkban, ahol lesz többek között ugrálóvár, homokképkészítés, fajátékok, íjászkodás és gólyalábas gyermekműsor is. Emellett lesznek kint tűzoltó, rendőr és polgárőr autók is, amikbe bele lehet ülni. A programokon való részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben

0: lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el felhők, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, a szeles időben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. Ez a délutáni csúcs, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és azt is megígérem, hogy ebben az órában is hozok nektek jó néhány érdekességet, különlegességet, és rengeteg sláger természetesen ezúttal is. És kivel, mivel kezdünk? T-Pain-nel és Megan Trainorral. Jön a Been Like This.

0: Nose.
1: Edemame, Bibi Ramani, Rich Brian, ti pedig a forrást hallgatjátok. Mindig veled, csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig természetesen továbbra is csak a legjobbakat hozzuk el nektek, úgy, mint Azi és Dash közösét. Jön a feledét, őt pedig majd szia, és Kylie Minogue közös a Dance Along követ.

0: Sia és Kylie Minogue, valamint a Dance Alone itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és természetesen ezen slágerek közepette pedig azért, hát nyilvánvalóan egy kis Buenos Morgen visszatekintő is bőségesen belefér egy korábbi adásból, egy kis ablakmosó részlet jön.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nem esett annyi eső sajnos, hogy az egy hete kerülgettem a tekintetemmel madárkakit az ablakról lemossa. Az a baj, hogy nem szedte le az eső, vagy nem eléggé, és most már annyira elegem volt, hogy így pont kikerüli az ablaktörlő a madárpiszok útját, és félreálltam, de nem volt nálam eszköz, amivel letakarítsam. Tudod, mi volt a megoldás?
3: Nem, biztos, hogy valami rédülféle kreativitás.
2: Mi az, ami mindig van nálad, és nem sérti meg az ablakod, de arra alkalmas, hogy takaríts?
3: Hát most jó kérdés, mondtam volna, hogy lakáskulcs, de az azért erőteljesen megsérti.
2: A nyelved. Nem. Edzőcipő. Szóval én voltam az, aki az út mellett félreálltam.
3: Levetted a cipődet?
2: Zokniban. Ja, mondd.
3: Levetted a cipődet? Vagy próbáltál egy ilyen elveszettül idióta balettes mozdulattal egyébként fölnyúlni lábbal oda?
2: Kecses mozdulattal fölnyúlni. Írja valaki Zsóka, hogy bankkártya. Az se rossz, csak utána hogy fizetsz, tudod, mikor így lehúzod a madár. Nem, hanem az volt, hogy levettem a cipőmet, akkor a zokniban álltam az út mellett, és a cipő talpával tök jól el tudtam kenni a műalkotást, és akkor utána azt már lehozta az ablaktörlő, ilyen fél lábon ugrálva ott voltam az autó mellett.
3: Nagyon jó, és akkor a madárszaros cipődbe meg beültél a kocsiba. Gratulálok.
2: Meg a stúdióba, de ez már más téma.
3: Hát szuper.
1: Buenos Morgen, minden hétköznap.

0: Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Light It Up, Major Lazer, Nila és Fusodigi itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Na és akkor nézzünk már egy kicsi közlekedési infót is, nem? Hát de, hát elvégre a délutáni csúcs azért az erről is szól. A közlekedési helyzet pedig egyelőre úgy néz ki, hogy nem hoz nekünk semmiféle váratlant. Mondhatni, hogy a szokásos torlódás az fennáll Tatabánya térségében Budapest felé, sőt azért már megint csak szépen kúszik ott Mocsa térségére ez a lassulás, úgyhogy erre kell számítanatok Budapest irányába, ezt mindenképpen vegyétek számításba. Ha közlekedési infótok van, akkor a 0620-98-98-5-re megírhatjátok azt nekünk, és persze mindig köszönjük szépen, hogyha itt tesztek, balesetmentes jó utat nektek. Katy Perryvel és a Woman's World-el folytatjuk most.

Nem tudsz dönteni, mit hallgass? Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió. Mindig veled. Find my way through the darkness.

Selena Gomez, In the Dark, itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, hamarosan Andi érkezik a hírekkel, előtte pedig még azért van időnk zenélni, például egy nagyon-nagyon szép, hazai és nagy slágerrel. Jól leszek újra, Nagy Bogival, és... De

0: 5 Makes Me Wonder, ti pedig a Forrást hallgatjátok. Remélem, hogy velünk maradtok, Andi, és a hírek után is, mert hogy ez érkezik most Madonnával és Sabrina Carpenterrel, pedig utána robogunk tovább, mégpedig a Bring Your Love-val. Mutatom!
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
3: MG. Find your more.
5: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Júni garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
3: MG. Find your more.
5: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
6: Június 6-án, szombaton este 8 órától.

helyszín tehát baj, ördöge van piknik terasz. Baj, ördöge van piknik terasz. Tali ott. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Közel 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat. A Balaton lett Európa a legjobb családbarát desztinációja. 5. alkalommal rendezik meg a Richter gyermeknapot Dorogon. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Közel 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-t. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet május 20-án automatikusan érvényes bevallásra vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170 ezer adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papír alapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14 ezeren adták postára, vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe díját, amely nemzetközi visszaigazolása annak, hogy a Balaton ma már Európa egyik legkomplexebb és legélhetőbb családbarát turisztikai destinációja, tájékoztatta a Visit Hungary az MTI-t. A Visit Balaton 365 által benevezett régió az elmúlt évek tudatos destináció fejlesztési munkájának köszönhetően nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismerté a nemzetközi turisztikai piacon. A díj különösen fontos visszajelzés arról, hogy a Balaton sikeresen építi 4 évszakos turisztikai kínálatát, írták a közleményben. A nyerteseket nemzetközi szakmai zsűri választja ki a beérkezett pályázatok közül. A 2026-os mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít. Május 30-án szombaton immár 5. alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Dorogi gyáregységének nagy parkolójában. Az Esztergomi út mellett található parkolóban a délelőtt 9 órától 12 óráig tartó programon a látogatók betekintést nyerhetnek a tűzoltók mindennapjaiba, megtekinthetik a gépjárműveket és az oltáshoz szükséges eszközöket. Mindemellett lehetőség lesz valódi tűz eloltására is, ahol a gyerekek szüleikkel együtt bizonyíthatnak. A rendezvényen a Gyereksziget a Dorogi Richter óvoda munkatársa közreműködésével valósul meg, ahol kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, rajzolási lehetőségek és rajzversenyek várják a kisebbeket. A rendezvényt hatalmas szirénázással nyitják meg délelőtt 9 órakor. A mohácsi csatavesztés 500. évfordulójához kapcsolódóan március 31-én előadást tart Márkus Gábor lelkész, történész tanár Tatabányán. Az érdeklődőket 17 órától várják a bánhidai református templomban.
0: Időjárás.
1: Ma derült idő lesz, és vármegyénkben csapadékra sem kell számítani. A szél élénk lesz, 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legjobb slágerekkel. Hello, bello, szép délutánt mindannyiótoknak, a Forrás Rádió és a délutáni csúcs. Így egyben kéz a kézben, pontban délután 3-kor is itt van veletek, és nagyon remélem, hogy ti is velünk tartotok ebben az órában, és amikor is közlekedés, és persze sok minden színes info mellett a legjobb slágereket hozzuk nektek. Madonnával és Sabrina Carpenterrel például.

Papi, Féderrel, Offenbachal és Dótival, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel. Ezek között pedig felcsendül jó néhány még ebben az órában, ám előtte azért a sztárinfókat sem feledjük ám el, szóval, hogyha ilyenekre vagytok kíváncsiak, akkor a legjobb helyen jártok. Állítólag ugyanis összetűzésbe került Noah Wyle-ad pitbeli kollégájával. Sabine Murphy megszólalt ezekről a pletykákról. A 40 éves színésznő a Variety-nek adott interjúban egyértelműen tagadta, hogy bármiféle konfliktus lenne közte és a kollégája között. Elmondása szerint kifejezetten jó munkakapcsolatban vannak, és a forgatások alatt gyakran együtt nevetnek, két jelenet között is. Murphy hangsúlyozta, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások teljesen alaptalanok, és nincs tudomása semmilyen személyes feszültségről köztük. Szerinte a közös munka éppen azért működött jól, mert biztonságos és nyugodt légkörben tudtak együtt dolgozni. A színésztő pedig azt is megerősítette, hogy visszatér majd a Pitt harmadik évadában, bár egyelőre nem tudja pontosan, hogy milyen mértékben lesz jelen a történetben, mert hogy még nem teljes a forgatókönyv. Úgyhogy ne higgyetek el minden pletykát, a social media értesüléseket azért sokszor, főképpen amilyen gyanúsan pletyka szagú, érdekes.

Rocky Limbo, Inaval, Vinájjal és J-Over itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, ahol ezen sláger folyam, cunami még mindig folytatódik, Szizával, Eliza Rózzal és McLamorral. Jön a Ken Holdas, és hogyha egyébként is sem bírjátok magatokban tartani a láb rázogatást, mondjuk akkor ezt teljes mértékben meg is értem. Hamarosan pedig a közlekedési információkat is elhozom nektek, úgyhogy tényleg nem menjetek sehova, mindjárt ezekkel folytatjuk.

0: David.
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
2: Tulajdonképpen sok minden nem változott az előzőekhez képest, amit egyébként is szoktatok hallani, ilyen lábjegyzetszerűen még mindig az M1-es autópályán nehézkesebb a közlekedés, még mindig a Budapest felé vezető oldalon, és még mindig Tatabánya térségében elsősorban, de leginkább Tatától kezdődően, illetve annak térségétől már nehézkesebb eljutni a terelésig. Ugye ott van egy kis torlódás, hogy szétválik a kamionos és a személygépjárműs terelés, úgyhogy ezt mindenképpen kalkuláljátok bele az utatokba, vagy keressetek kerülő utat számotokra, kedvezőt, leggyorsabbat, nyilván ezt mindenki saját maga tudja megmondani saját magának. A 0620-98-98-5-re viszont ti tudjátok elküldeni nekünk azokat az információkat, amelyekkel a közlekedőket segíthetitek, úgyhogy előre is köszönjük szépen, ha itt tesztek, és balesetmentes jó utat kívánok nektek!

Antonio és persze Afrojack közösen Give Me Everything szólt az iménti percekben, ti pedig továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel, és persze eközben azért az érdekességekkel, a sztárpletyókkal, infókkal, például Dupla Randiról, Kylie Jennerrel és Timothée Chalamet-tel, mert hogy ők Kendall Jennerrel és Jacob Elordival dupla randiztak. Hát nem tudom, hogy ezt hogy nevezik dupla randinak, de a forrás szerint ők, hát mondhatni, hogy hasonlóképpen állnak a hírnévhez, már mint Chalamet és Elordi, mert hogy ők inkább visszafogottabbak és igyekeznek kerülni a reflektorfényt, amikor csak tudják, ellentétben ugye a tesókkal. Viszont, hát hogyha a tesók és az ő párjaik dupla randiznak, az én abban semmi kivetni valót, vagy éppen olyan furcsát nem látok, meg nem is kifejezetten dupla randinak nevezném, hiszen ez egyfajta családi kirándulás, együttlét, összeülés, gyűlés, kirándulás, programozás, szóval ezt mindenek is lehet nevezni, de hát a dupla randi az szerintem ebben az esetben nem annyira állja meg a helyét, mint mondjuk négy olyan embernél, akik közül kettő-kettő nagyon közeli kapcsolatban áll, és egy kicsit kevésbé közelivel, így a négy összesen, tehát mondjuk egy barátival, az már inkább egy dupla randi, az én definícióm szerint, de ítéljétek meg magatok. Topik és észre van, ez érkezik a folytatásban, itt van az All My Head.

0: Es rádióban csak slágerek között, és képzeljétek el, hogy véget ért ez az óra. De jön egy másik. Egy vége, egy nyílik, és persze ezzel együtt Andi is érkezik a hírekkel. Andi után pedig hozom nektek Jade Church című dalát. Mutatom!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG. Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MGZS.
5: Gieringer Automotor

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Bizonyítékokat foglaltak le a nyomozók az NKA-nál és a minisztériumban. Több mint 900 méter hosszú vacsoraasztalt állítottak fel Amszterdamban a menedékkérők támogatására. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui Vármegyénkben is. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A nyomozók szerdán éjszakában nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság az MTI-vel. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmények gyanúja miatt folytat nyomozást, írta a hatóság. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanú kihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Az ügy súlya, összetettsége és terjedelme miatt a nyomozóhatóság további bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések végrehajtását tervezi, áll a közleményben. Több mint 900 méter hosszú vacsoraasztal mellett mintegy 1500 ember ült le közös étkezésre szerda este Amszterdamban, hogy támogatásáról biztosítsa a menedékkérőket Hollandiában. A rendezvényen menedékkérők, vállalkozók, civil szervezetek képviselői mellett olyan emberek is részt vettek, akik egyszerűen csak regisztráltak az eseményre. A szervezők szerint a közös vacsora célja az volt, hogy hangsúlyozzák, minden ember egyenlő és szívesen látott. Az eseménnyel pénzt gyűjtöttek a hollandiai menekültszállások lakóinak támogatására, emellett pozitív üzenetet is szerettek volna közvetíteni. Az eseményen több mint 200 ezer euró gyűlt össze, amelyet egy a menekült szállások nyelvoktatását támogató alapítvány kap meg. Ismét lesz társasjátékklub Táton a könyvtárban. Az ingyenes program május 30-án 9 és 12 óra között várja az érdeklődőket. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Komárom-Esztergom vármegyében 3 hivatásos tűzoltó parancsnokság, 3 katasztrófavédelmi őrs, valamint 3 önkormányzati tűzoltóság csatlakozik az eseményhez. A részletes lista megtalálható a dorogimedence.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Ma derült idő lesz, és Vármegyénkben csapadékra sem kell számítani. A szél élénk lesz, 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek, Andira pedig nagyon szépen köszönöm az információkat. Ti még mindig a délutáni csúcsot hallgatjátok a Forrás Rádióban, és nagyon remélem, hogy a folytatást illetően is így tesztek, mert ebben az órában is jönnek az érdekességek, a közlekedési infók, és természetesen a legjobb slágerek. Jade-del pedig indítunk, hogy ígértem, forog már is a Church.

stílusok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

Kilo és Tony közöse a 100x, igen, vagy 100-szoros, hát ahogy éppen akarjuk nevezni, kinek éppen melyik a szimpatikusabb, a lényeg, hogy a slágerek között csendült fel imént ez a dal. Itt a Forrás Rádióban pedig továbbra is csak ezt kapjátok. Ed Sheerannel és az Azizammal, valamint Louis Capaldival és a Forget Me-vel egyaránt, de meg persze a közlekedési információkkal, mert a közlekedési információk mindig vannak, és ezeket a híreket meg jól megosztjuk veletek. Ugyanis három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán, Szárliget térségében. A 47-es kilométernél így már csak egyetlen egy sáv járható, és aztán a főváros felé vezető oldalon is történt egy baleset, mégpedig a Herceghalmi térségben, a 29-es kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek, így ott most áll a forgalom. Tehát Herceghalomtól konkrétan szögre áll az autópálya, ez pedig azt jelenti, hogy az egyes főút hát szépen kapja az ívet. Látszólag, igen. Úgyhogy már Bicskénél nagyon sokan lejönnek a pályáról, készüljetek arra, hogy ott bizony kerülgetni és mindenféle egyéb manővert kell végrehajtani, azt, hogy oda jussatok el, ahova szeretnétek. Szóval kitartás mindenkinek, akár a pályán, akár a főúton van, és hát vezessetek óvatosan. A közlekedési infók mellett pedig természetesen a slágerek is jönnek, és ahogy ígértem, Louis Capaldival folytatjuk most.

0: Ed Sheeran, Azizam, itt a Forrás Rádióban csak slágerek közepette. A következőkben pedig természetesen folytatjuk a legjobbakkal. Ám előtte egy kicsi Buenos Morgan visszatekintőt kaptok Ádiról.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hozzuk nektek a Titanic VR-t, mert hogy a virtuális valóságban újra át lehet élni a Titanic tragédiáját. Senki ne szóljon a feleségemnek. Léci, jó, aki ismeri a Nórit.
3: Tudom, hogy elmentek.
2: Senki ne szóljon neki. Nekem elég, ott 60-szor megnéztem a filmet vele. Jó, de senki ne szóljon neki, van ilyen.
3: Voltál Titanic múzeumban? Nyaltatok jéghegyet?
2: Nem.
3: Én voltam. Nem voltál Titanic múzeumban?
2: Ne, ezt sem mondd ki, Léci,
3: ezt. Már nincs, de hogy az, azt hiszem, a Millenárison volt, és az elején húztál egy nevet, aki ott utazott a Titanicon, az te voltál, és a végén derült ki, hogy túlélte, és az utolsó szobában egy darab jéghegy volt kiállítva. Zseni, hogy mind tudnak pénzt lehúzni. Én túléltem.
2: De tényleg meg lehetett nyalni a jéghegyet? Vagy csak
3: te voltál ilyen? Bármit meg lehet nyalni.
2: Jó, hát csak mindent érdemes.
3: Mi? Én nem tudom, egy csomó olyan nagy híres templomot Európában megnyaltam.
2: Azért eddig is tudtuk, hogy vannak érdekes dolgaid. Ez kifejtenéd, hogy milyen indítatásból?
3: Milánói dómot nyaltam. Hát, a Milánói szkálát megnyaltam
2: el. Az ember, aki körbe nyalta Európát.
3: Így jártam anyátokkal.
2: Én eddig azt hittem, az a Rocco Siffredi, de hát úgy tetszik, hogy a Rédládak.
3: Az így jártam anyátokkalban van az, amikor megnyalják a harangot, hogy csináljanak valami különlegeset, amit senki nem csinált. Mert ugye oda mindenki elmehet, de kevesen nyalják meg. És akkor igazából ezzel teszel magadnak egy különlegesebb élményt.
2: Figyelj, jártam már egy pár híres épületben én is, így a világon.
3: Na és mit nyalnál meg így visszatekintve? Mit bántál meg, hogy nem nyaltál meg?
2: Hát most így nem, gondolkozom, hogy mi az, ami...
3: Ez Eiffel-toronyra télen ráfagysz, az óvatosan.
2: Igen, én tavasszal voltam az Eiffel-tornyon, de akár az Eiffel-tornyot is megnyalhattam volna, vagy a Camp Nou-t, vagy nemrég a Csicsen utcát. Nem tudom, érdekes lett volna.
3: Az olyan, mint a Csicsolinának a
2: húga? Nem olyan icca.
3: Milyen icca? Csicsen icca.
2: Megnyaltam icát. Igen, milyen icát? Csicsen icát. Ja. Mert azt nem tudtam volna megnyalni.
3: Jó, de tényleg, mi a legcoolabb, amit megnyalhattál volna életedben?
2: Figyelj, következő óra elejére kitalálom, csak most át kell adjuk, egyrészt lesokkoltál, másrészt meg át kell adni a helyüket Andinak.
1: Buenos Morgan, mindegy!

0: Night Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
5: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
6: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Mars és a That's What I Like itt a Forrás Rádióban. Csak slágerekkel, baleset történt az M1-es autópályán, ráadásul sajnálatos módon mindkét irányban. Az egyik a Szálliget térségében a határ felé vezető oldal 47-es kilométerénél három személyautó ütközött össze, időközben megszűnt a sávzárás, de mindenféleképpen számolnotok kell a dugóval. Baleset történt Herceghalom térségében, itt még mindig az átterelt sávban állnak az járművek, így aztán most áll a forgalom szögre, és hát ez sem túlságosan könnyíti a helyzetet. Több jármű ütközött össze Esztergom és Pilismarót között a 11-es főúton, a 62-es kilométernél félpályán időközben már megindult a forgalom, de hát azért itt is kell számolni némi torlódással. Kitartás mindenkinek, aki úton van. Rumbárral folytatjuk, itt van az Eltimbal.

közelgünk az óra végének irányába, de még mennyire? Nagyon nagy tempóban és ráadásképpen, hogyha éppenséggel már a hírekre vágynátok, akkor erre sem kell sokat várnotok. Andi már készülődik, mi pedig még egy kis zenével elütjük az időt. Hát hol máshol, ugye? Vagy kivel mással, mint a Halott pénzzel, Meringerrel és Onodival. Itt van a Máshol című dal. Nem akar.

0: Csak slágerekkel és persze információkkal, ti éppen a forrást hallgatjátok, ahol Andi érkezik a hírekkel, infokkal és a slágerekkel, pedig én folytatom majd a következő óra elején. Jonatász és Loller lesz a hangulatfelelős, a kövi óra elején jön mindjárt az All In, mutatom!
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti
0: óra elején Jonatász és Loller lesz a hangulatfelelős, a kövi óra elején jön mindjárt az All In, mutatom!
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól

0: akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, szép délutánt kívánok. Jelentős szalátszennyezést talált EU-n kívülről érkező műanyag termékben az NNGK, további csapadékra lenne szüksége a szántóföldi növényeknek. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják Tatabányán. Itt Taler Andrát hallják, jönnek a részletek. Jelentős ftalátszennyezést talált Európai Unión kívülről érkező műanyag termékekben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével lezajlott célzott ellenőrzési kampány során. A közös program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az EU-n kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül hozzánk eljutó termékek lehetséges egészségi kockázataira. A kampányban 100 terméket vizsgáltak, hatóságonként 50-50 darabot. A vizsgálatok eredményei szerint 10 termékből 4 esetben mértek határérték feletti koncentrációt, a legsúlyosabb eset egy cipővédőnél fordult elő. Az NNGK arra hívta fel a figyelmet, hogy a megbízható, ellenőrzött forrásból származó termékek vásárlásával ezek a kockázatok nagyrészt elkerülhetők, az irreálisan olcsó, ismeretlen eredetű termékek ugyanis gyakran nem felelnek meg az uniós biztonsági követelményeknek. További csapadékra lenne szüksége a szántóföldi növényeknek, az Alföldön egyre több felé tapasztalható közepes mértékű mezőgazdasági aszály, írta a Hungaromet ZRT mai agrometeorológiai elemzésében. Az elemzés szerint az elmúlt egy hétben nagyrészt száraz volt az idő, az ország nagy részén az 1 mm-t sem érte el a csapadék mennyisége. A szerdai záporok a talaj felső néhány centiméterét nedvesítették csak át, a felső félméteres réteg az Alföld és a Kisalföld nagy részén kritikusan száraz, és az elmúlt 10 napban nagyon sokat száradt. Az északkeleti ország részben a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz, a telítettséghez az Alföldön többfelé 100 mm-nél is több csapadékra lenne szükség. Folytatódik az Életkavicsok beszélgetős sorozat Tatán május 29-én. Az est új vendége Jakabházi Miklós ultratávokat futó természetfotós lesz, akivel Szentesi Éva beszélget majd. Az érdeklődőket 18 órától várják az Angyalok és Tündérek galériában. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadását tartják Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezon tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát június 1-én a tatabányai Árpád téren.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el felhők, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, a szeles időben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, hello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és még egy utolsó óránk azért van itt arra, hogy eltöltsük ezt slágerek, érdekességek és közlekedési információk mellett. Utóbbival kezdünk hamarosan, mert egy info van azért az M1-esről. És hogy jön, meg kijön, Jonatász és az All In. Tarts velem!

0: Bani címmel, a Bani M és Riep közöseit a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Hírek, információk az M1-es autópályával kapcsolatosan. Megszűnt ugye a sávzárás Szárliget térségében, itt három személyautó ütközött korábban a határ felé vezető oldalon. Aztán Pest felé a Herceghalmi térségben a 29-es kilométernél még mindig állnak az átterelt sárban a sérült járművek. 9 kilométeres torlódásról ír az Útinform. Hát mondhatni, hogy azért az már talán egy picit több is lassan, de egyre többen térnek le Bicskénél, és mondanom sem kell, hogy Bicskénél óriási dugó alakult ki már most. Úgyhogy erre mindenféleképpen számítanotok, és ezzel mindenképpen számolnotok kell jelenleg is. Tehát Bicskénél biztosan torlódás van Budapest irányába, és nagyjából ugyanez lesz majd végig sűrű forgalom mentén, úgyhogy tényleg ott plusz menetidővel átlagosan azt mondanám így ránézés, hogy olyan jó 20 perccel azért számoljatok. A 0620-98-98-5-re persze ti magatok is megírhatjátok azt nekünk, hogyha valamiféle közlekedési infóval rendelkeztek, ezt tehát megteltitek a 0620-98-98-5-ön SMS-ben és Viberen. A következőkben pedig érkezik Tideni és az XXX, vagy a Tripla X, aztán pedig Mr. Black-el és Offenissimmel meg a Mucho Biennel folytatjuk, maradjatok velünk!
1: Van egy múltam,

0: rajtam.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban. De mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan. De közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrusok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét, elegem vanna. Basza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razziá.

0: Eva Max és Spider Fake itt a Forrás Rádióban. Viszont mi nem féket, hanem egyfajta időkapszulát hoztunk el nektek a következő percekre. Egy korábbi bonus morgenben egy kis Knight Rider büntivel.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Közben jönnek az SMS üzenetek, Bence írja, hatalmas a műsor, ezek az AI dalok nagyot mentek most, meg a hányrágó kell, hogy fossak, made my day. Köszi, Bence. Hát fontos témákról is beszélünk.
3: Igen, mint egy alternatív műveltség illetékelő. Hányrágó kell, hogy fossak?
2: Látod magad előtt?
4: De egyszer lesz valahol ez kérdés, legalább tudni fogjuk.
2: Megfelezzük? Felhívhatok valakit?
3: Na, az még érdekes lenne. Na, hoztál nekünk nap hírét, Andi?
4: Igen. Képzeljétek el, hogy egy olyan autót büntettek meg, ami már évek óta egy múzeumban áll.
3: Hát, na de hogy áll? Hát,
4: de hogy?
2: No. Várja, hogy miért büntették meg, rossz helyen áll? Mert az lehet, hogy a Kern András kocsia volt, és mindenkit zavar, hogy egy múzeumban áll.
3: Van pékség a múzeum közelében?
2: Hogy került be ide a múzeumban ez az autó?
4: Nem, viszont, hogyha megtudjátok, hogy milyen autóról van szó, akkor már egy kicsit érthetőbb lesz.
2: Na.
4: Ez, képzétek el, egy hasonlása ugye a Knight Rider-es kit kocsinak.
3: Aj, de menő.
4: És ugye Knight feliratú a rendszáma. Na most az az autó, amit elkaptak gyorshajtásért, annak is Knight feliratú volt a rendszáma, tehát valószínűleg ezt ő is kiváltotta. És én egyébként azt hittem, hogy ez a gyorshajtás, ez olyan gyorshajtás, hogy mit tudom én, 220-szal ment 120 helyett, de 58 km per órával ment 40 km per óra helyett.
2: A vadállat.
3: Ez ilyen rédülféle gyorshajtás.
4: Ezt azért mondjuk nem nézem ki a kitből, de...
2: Ez egy őrült.
3: It's the rhythm of the night.
4: Igen.
2: Jaj, de durva. És maga az autó, amit lefotóztak, mert akkor nyilván a muzeális verzió az valószínűleg a forgatásról vagy a filmből lehetett, de hogy amit lefotóztak, az hasonlított, vagy csak a rendszer ma volt ez?
4: Hasonlít itt a kinézete egyébként, amit.
2: Hát akkor úgy kellett.
4: Amit látok.
2: És megvan nekik a David Hasselhoff-os verziónak a mi ez törzskönyve, meg minden, hogy oda küldték ki a számlát, vagy ez hogy?
3: De lehet, hogy David Hasselhoff-nak küldték ki a számlát, igen.
4: Tessék, nem, Michael. Hát ugye a Knight feliratból gondolom tudták, hogy ahhoz a múzeumhoz tartozik, a Volvo múzeumban van egyébként, New Yorkban.
2: És Volvo, na mindegy, igen?
4: Nem, mert Pontiac Firebird egyébként,
2: igen.
4: De mindegy, lényegtelen, de a Volvo múzeumban van az a lényeg. Szóval, hogy ugyanaz volt a rendszámtábla, és nem tudom, hát, hogy ők mit gondoltak, hogy kiszabadultak itt, vagy hogy így nem tudom, életre kelt.
3: Hát Michael magától is.
5: Na de Michael, fogd meg a botkorványom,
4: Michael. Én amúgy nagyon szerettem egyébként.
2: Te sem részt lesz.
3: Ja, ilyen nem volt benne.
2: Én ezt imádtam.
4: Én nagyon szerettem volna ilyen autót.
3: Azt hittem a David Hasselhoff.
4: Nem, azt én nem szeretem, nagyon nem szeretem.
2: Tudod, hogy Magyarországon van az egyik legjobb replikája, működő, az emberünk nagyon sokat költött rá, és izgalmas amúgy, hogy ezzel a kormánnyal tök nehéz menni. Jó, és akkor várjál, megjött a büntetés, nyilván a múzeumhoz, egy olyan autóra, ami lehet, hogy már be se indulna, mert ugye ez a múzeumban állt, és akkor ők ezt rendezik?
4: Hát itt azt írják, hogy de egyébként maga az összeg sem, mert 50 dollár, tehát hogy itt csak annyit üzent a Volvo múzeum, hogy hát kaptunk egy 50 dolláros számlát, a mi kitünk évek óta nem mozdult el a múzeumból.
3: Figyelj, hirdessenek közösségi összefogást, és a többszöröse fog bejönni, amit aztán rá tudnak költeni a múzeumra.
4: Mert azt is hozzátették, hogy megvan valakinek Hasselhoff száma. 50 dollárhoz tartozik nekünk.
2: Jó!
3: Ezt majd a Jogért és Igazságért Alapítvány rendezi, nem?
4: Nagyon jó, igen.
1: Buenos morgen! Minden hét

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

Sok változás sajnos nincs az autópályán, és ez talán nem is a Szárligetire érvényes igazán, hanem az ellentétes irányú Biatorbágy térségében történt balesetre. Ott még mindig áll a forgalom, és már olyan szinten áll az autópálya, hogy bizony Bicskére hatással van, és kicsit visszább is Óbarok térségére is már viszonylag lassabb tempóban tudtok haladni ezen a szakaszon, ezen az úton. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom nektek, hogyha valamerre mennétek, ami hát nyilvánvalóan ugye elsősorban Pest irányát érinti, akkor azt egy nagy kerülővel tegyétek, mert hát így most jelen pillanatban igencsak nehéz a hazajutás. Szóval csak óvatosan, és Budapest felé tényleg javallott egy 20 percet rászánotok arra a menetidő számításra, úgyhogy mindenképpen készüljetek úgy, hogy késve értek Budapest irányába most nagyjából bárhova, vagy hatalmas kerülővel, az is késés, csak akkor meg nem álltok a dugóban. Szóval mindenképpen így számoljatok. Hát a Lighthouse Family-vel folytatjuk, aminek a dal címe Happy, de azt gondolom, hogy nem túlságosan lesznek boldogok ezen hírek hallatán, de hát ezzel nem tudunk sajnos mit kezdeni. Mi elmondtuk az infókat, ti pedig hát azt tudom mondani, hogy kellő türelemmel és óvatossággal közelítsétek meg az adott helyszíneket, úgyhogy csak óvatosan mindenkit hazavárnak. Lighthouse Family, Happy, aztán pedig Sabrina Carpenter és a Taste érkezik.

címe Lavision és Gigi Dáh közösét hallottátok itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és képzeljétek el, hogy véget is ért a mai délutáni csúcs, amelyben én ismételten köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, és remélem, hogy jó kísérő társatok volt a munkában, utatokon, és hát igen, mondjuk most a rossz hírekkel eltekintve azért remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Kitartás mindenkinek az autópályán és a főút környékén Budapest irányában. Reméljük, hogy mi hamarabb oldódik a helyzet, és egy picikét könnyebben lesz majd arra haladni. Viszont, hogy ezt a jó hangulatot fenntartsuk, javaslom nektek Zimmerer Tamást, aki természetesen érkezik most is a charterrel egészen 20 óráig, 20 órától pedig, mivel ma csütörtök van, csüti, kispéntek, ezért pedig nem más, mint DJ Major Gabe, azaz Major Gabi barátunk zenél majd nektek, kiváló mixeket hozván 2 órában megint csak, és hogyha éppen korán kelő fázisban, reggeli műszakban, STB vagytok, akkor ezt az ismétlést meg is hallgathatjátok 4-től 6-ig, aztán pedig a Buenos Morgannel ébredhettek. Szóval ezt kívánok nektek, nagyon kellemes időtöltést és kellemes rádiózást, holnap 2-kor pedig garantáltan talizunk, addig is minden jót. Ciao, ciao!

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra, a Richter Gedeon esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30, Richter tűzoltó gyerek nap, Dorog.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
4: Az Ördöge van Piknik teraszon.
6: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
6: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Új hallgatói központ építése kezdődött a Semmelweis Egyetemen. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. Az Avantgárd magyar Dracula film meghívást kapott a Pézárói Fesztivál versenyprogramjába. 3 perccel járunk, 6 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Új hallgatói központ építése kezdődött el a Semmelweis Egyetemen. Az elméleti orvostudományi központ új épületének alapkövét a mai napon tették le Budapesten. Merkeli Béla rektor szerint a tömb a modern elméleti orvostudomány új szentélye lesz. A rektor ismertette, olyan épület építése kezdődik el, amely 22 000 négyzetméternyi alapterülettel, hallgatói terekkel, továbbá egy 1000 fős előadó és rendezvényteremmel bővíti az egyetem infrastruktúráját. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvíz. A rektor ismertette, olyan épület építése kezdődik el, amely 22 000 négyzetméternyi alapterülettel, hallgatói terekkel, továbbá egy 1000 fős előadó és rendezvényteremmel bővíti az egyetem infrastruktúráját. Idén is lesznek a szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán.

0: 15 órától rendezik a Tatai Piarista Rendház kápolnájában, a koncert ingyenesen látogatható. Lichter Péter experimentális Dracula adaptációját, a Dolog a koporsóban című filmet meghívták a 62. Pézárói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A mustrát június 13-ától 20-áig rendezik meg az itáliai városban. Az alkotók mai közleménye szerint a Dolog a koporsóban különleges audiovizuális kísérlet, az experimentális horrorfilm kizárólag klasszikus vámpírfilmek digitális és analóg nyersanyagából építkezik. Az alkotáshoz több tucat Dracula adaptáció képsorait dolgozták fel, köztük 35 mm-es és Super 8-as filmtekercseket, amelyeket különféle analóg és digitális roncsolási technikákkal alakítottak át.
1: Időjárás.
0: A folytatásban is derült lesz az ég, csapadékra nem kell számítani, az esti és éjszakai órákban 13 fokig hűl le a levegő. Holnap vármegyénkben ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, 23 és 27 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Fire! Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a Visszatek robot is, David Vettával és Kit Judival. Itt lesz majd a Memories, na meg itt lesz DJ Major Gaby is a Light Session 2 órájában 8 és 10 óra között. Előtte itt lesz Ray, és tuti, hogy mesélek még Ed Sheeranról is, valamint találkozhatsz Leonie Greinerrel is, hogy ki is ő? Na meg tudod, ígérem. Addig legjobbjaink a The Chemical Brothers, és persze, hogy az Apexből a Go, elsőként pedig Tarány Tomi Antónióval. Nem hagyom így a dal. Ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

0: És most egy újabb dal Tamás kedvencei közül, mert Tamásnak jó ízlése van. Jó ízlése van.
1: No time to rest.

minden csütörtökön az internet kedvenc slágerei. Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig. A 18.

18. K-pop Demon Huntersből, persze, hogy a Golden, ez a forrás, benne pedig a Chartert hallgatod a hétköznapi slágerlistát, a folytatásban Leonie Greinerrel, alias Loival. Alig egy hónapja április elején jelentette meg a vadonatúj háromdalos kislemezét, ami a titokzatos YTQVF címet kapta. Az EP-n olyan zseniális lélekig hatoló popdalok kaptak helyet, mint a Hallelujah, vagy éppen a Nostal. A dalok már is ellették az európai rádiók játszási listáit, és Loi Apple Music profilját is persze, a rajongók pedig teljesen oda vannak a lány meleg, füstös hangjáért. Hogy mennyire meleg és mennyire füstös, nos ezt most azonnal meg is hallhatjátok, hiszen jövök a Get Lucky-val a netes listán a 17.

Rúzsa Magdolna és persze Lótfi Begi mellett a nyári zápor repült felétek a 16. helyen. Ez a Forrás Rádió, benne a Charter, és jó, hogy Olivia Dean, mert hogy vele robogunk. 16-1, 15.

mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

Sheeran és az Azizam itt a 14. helyen. Ez már a második dal az úrtól a mai listán. Na és apropó Ed Sheeran, nem tudom, tudtátok-e, de szerintem igen, mert itt a forráson is halljátok, Martin Garrix-el közösen megjelent egy olyan dal, ami egyébként már 12 éve megvan, de hát most vették elő, leporolták szépen, és kirappentették. A Rap is Eat című dalról beszélek. Na és mindamellett az sem egy utolsó dolog, hogy meghódítja az úr a sportvilágot, hiszen ő a társ szerzője a nem olyan rég debütált Dai Dai című dalnak, ami ugye Shakira és Burna Boy közöse, az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza. Hát ennyit kérem Ed Sheeranről. Sugar Daddy, mármint, hogy nem ő, hanem a dal címe, ami most jön, Tóth Abigail.

13. éten Tóth Abigail és Accent szólt a Sugar Daddy, a Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, ómamázunk egy picit, jó? Dashel és Young Fryer a 12. helyen.

műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra előtt járunk, 3 perccel szép estét kívánok. Közel 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZJA bevallásukat. A Balaton lett Európa legjobb családbarát desztinációja. 5. alkalommal rendezik meg a Richter gyereknapot Dorogon. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom az esti hír összefoglalót. Közel 300 ezeren hagyták az utolsó két napra az SZJA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-t. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet május 20-án automatikusan érvényes bevallásra vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170 ezer adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papír alapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14 ezeren adták postára, vagy vitték be személyesen a NAV ügyfelszolgálataira. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe díját, amely nemzetközi visszaigazolása annak, hogy a Balaton ma már Európa egyik legkomplexebb és legélhetőbb családbarát turisztikai destinációja, tájékoztatta a Visit Hungary az MTI-t. A Visit Balaton 365 által benevezett régió az elmúlt évek tudatos destinációfejlesztési munkájának köszönhetően nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben és legélhetőbb családbarát turisztikai destinációja, tájékoztatta a Visit Hungary az MTI-t. A Visit Balaton 365 által benevezett régió az elmúlt évek tudatos destinációfejlesztési munkájának köszönhetően nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismert.

0: részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít. Május 30-án szombaton immár 5. alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Dorogi gyáregységének nagy parkolójában. Az esztergomi út mellett található parkolóban a délelőtt 9 órától 12 óráig tartó programon a látogatók betekintést nyerhetnek a tűzoltók mindennapjaiba, megtekinthetik a gépjárműveket és az oltáshoz szükséges eszközöket. Mindemellett lehetőség lesz valódi tűz eloltására is, ahol a gyerekek szüleikkel együtt bizonyíthatnak. A rendezvényen a Gyereksziget a Dorogi Richter óvoda munkatársai közreműködésével valósul meg, ahol kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, rajzolási lehetőségek és rajzversenyek várják a kisebbeket. A rendezvényt hatalmas szirénázással nyitják meg délelőtt 9 órakor. A mohácsi csatavesztés 500. évfordulójához kapcsolódóan március 31-én előadást tart Márkus Gábor lelkész, történész tanár Tatabányán. Az érdeklődőket 17 órától várják a bánhidai református templomban.
1: Időjárás.
0: A folytatásban is derült lesz az ég, csapadékra nem kell számítani, az esti és éjszakai órákban 13 fokig küll a levegő. Holnap vármegyénkben ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, 23 és 27 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

A tizedik étel, Diaz és Menta, a méreg volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a Forrás Chartert. Csütörtök van, itt vannak a netes kedvencek. A visszatek rovat is. Kid Cudi-val és David Guettával jön a Memories. DJ Major Gabe is érkezik majd a Live Session 2 órájában. Előtte pedig mesélek egy hölgyről, egy Brit Awards győztes hölgyről. Ray. Addig pedig a legjobbjaink, Bibi Rex és a Faithless Collab.

mindjárt, Taylor Swift pedig itt kezdi a blokkot. Jön ugyanis az Opelite a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

8. Bibi Rexa és a Faithless Collab New Religion, a 7. pedig a Hurts és Purple Disco Machine közössel találkoztál. Ez volt a Wonderful Life. Ez a Charter. Köszi, hogy itt voltál. Maradj mindenképpen, mondom.

Boniem és Lea Collapse Sunny, a nagy kedvenc a tavalyi évből. Csütörtök netes lista, köszönöm, hogy itt vagy. Gone, gone, gone, ez a következő dal címe. David Vetta, Teddy Swims és Stones and Die a Borondom a hatodik helyen.

ezen a negyedik a héten. Hölgyek, urak, a folytatásban pedig a brit zeneipar abszolút királynője, hatszoros Brit Awards győztes, Rachel Keane, alias Ray. Képzeljétek, április végén egy egészen elképesztő drámát is levezényelt élőben New Orleans-i Jazz Fest színpadán. A koncertet először félbe kellett szakítani, mert egy rajongó rosszul lett az első sorokban, és az énekesnő maga irányította oda a biztonságiakat. Miután a feszültség alább hagyott, egy másik rajongó felmutatott egy transzparenst, hogy a barátja épp most kérte meg a kezét. Hát Ray teljesen elolvadt, felhívta a frissi egyes párt a színpadra, és velük együtt egymást átölelve énekelt el Where Is My Husband című slágerét. Bocsánat, világslágerét. Ez jön! Itt a netes listám, a harmadik.

0: eső, Bruno Mars, és persze, hogy az I Just Might. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrest Chartert, valamint a netes listát pörgettem. Holnap jövök, itt lesznek majd a Dance Chart legjobbjai, valamint Alan Walker is, mesélek a rejtélyes zseniről. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket.

segítünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Réán, és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Már a napi fél óra mozgás is jót tesz a szervezetünknek. Két keréken indul a nap május 29-én Oroszlányban. Magabiztos győzelmet aratott a 25-26-os szezon utolsó hazai mérkőzésén a MOL Esztergom. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. május 28-án csütörtökön. A tavasz nyár a testi-lelki megújulás ideje, mikor beköszöntenek az első melegebb napok, még azok is rászánják magukat a szabadtéri sportolásra, akik az előző hónapokban nem szívesen mozdultak ki otthonról. Már a napi fél óra mozgás is jót tesz, mondta el rádiónknak Barnán és Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus.
1: Az átlag felnőtt ajánlás az ilyen 150 perc hetente, tehát egy ilyen 2,5 óra. Ebbe valamennyi mozgás beletartozik. Ugye azt általában azért javasolják ezt a körülbelül, hogy legyen egy óra egy mozgás, mert ahhoz, hogy jól át legyünk mozgatva, nyilván kell egy bemelegítés, nyilván van egy idő a magára a mozgásra, és a végén kell egy levezetés. Tehát csinálhatjuk azt is, hogy napi fél órákat sétálunk, ugye az kevésbé igényel bemelegítést és nyújtást, de általában a legtöbb mozgás az ilyen 1-1,5 órás szokott lenni, úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni. Én azt gondolom, hogy ha valaki most inaktív, ha első lépésként csak tényleg ez a vagy a napi fél óra, vagy ha legalább heti egyszer elmegy egy szervezetre, és akkor ezt utána szépen lassan lehet emelni. Nyilván vannak napok, főleg amikor még az ember aktívan dolgozik, amikor tényleg egyszerűen nem fér bele az adott napba, de azért azt gondolom, hogy ha jól szervezzük a hetünket, azért heti 2-3 alkalomnak szerintem úgy egy átlag életvitel mellett szerintem bele kell férni. Tehát ha mondjuk valaki még gyerekeket visz edzésre, külön órákra, akkor abban, amíg a gyermek azon a foglalkozáson van, akkor mi magunk is szervezhetjük úgy, hogy az alatt akkor elmegyünk mozogni. Ha már ebből a szempontból függetlenebbek vagyunk, tehát nagyobb a gyerkőc, akkor én azt gondolom, hogy szervezés logisztika kérdése, hogy hogyan próbáljuk beletenni az adott napba.
0: 2026. április 1-jével elindult a Top Plus Scholae Vitae esélyteremtő és pulzusnövelő humán fejlesztések Komárom-Esztergom vármegyében című projekt megvalósítása. A projekt legfőbb célja a hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatást célzó tevékenységek megvalósítása Komárom-Esztergom vármegye területén. A projekt 230 millió forintos Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásból valósul meg konzorciumi formában. A konzorcium vezetője Komárom-Esztergom vármegye önkormányzata. A konzorcium tagja a Tatabányai Székhelyű Utcai Szociális Segítők Egyesülete. A projektet megvalósító szervezetek komoly tapasztalattal és referenciával bírnak a hátrányos helyzetű célcsoportok vonatkozásában. A Széchenyi Terv Plusz program keretében 3 fő tevékenység megvalósítására kerül sor 2029. 3. hó 31-éig. Az első, a Scholae Laboris fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató program. A projektelem a vármegyei fiatalok célcsoport részére 14-24 év közöttiek a munkavilágába történő hatékony és magabiztos becsatlakozást hivatott elősegíteni interaktív tanórai és tanórán kívüli foglalkozások műhelyi munkák megszervezésével. A második a Scholae Regionalis, a térségfejlesztési együttműködése generálása a vármegyében. A projektelem célja a vármegye területén térségfejlesztési együttműködése generálása fórumok műhelyi munkák szervezésével, járási és vagy várostérségi szinten annak érdekében, hogy emelkedjen a vármegye lakosságának társadalmi szerepvállalása a térségek jövőjét meghatározó tervezési fejlesztési folyamatokban, kiemelten a nők és a fiatalok körében. A harmadik a Scholae Calcio, a projektelem a vármegyei általános iskolás korúak 6-14 év közöttiek körében a labdarúgást népszerűsítő és a labdarúgásra ösztönző élménynapok és labdarúgó közösségépítő táborok szervezését tartalmazza. Cél az általános iskolás korú gyermekek, kiemelten a lányok számára a labdarúgás sportág élmény alapú megismertetése és megkedveltetése. A fejlesztés eredményeként 2400 fő ifjúsági korú személy aktív bevonása történik meg. A projekt új munkahelyet nem teremt, de 5 munkahely megőrzéséhez hozzájárul. A projekt keretében még a tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzésre kerül sor. A végrehajtása az Európai Unió támogatásával Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. Május 29-én nem csak az iskolába vezető út lehet más a megszokottnál, hanem a reggel hangulata is Oroszlányban. A kerékpárral és rollerrel

0: érkezők frissítő falatokra, játékos kihívásokra és hasznos közlekedési tanácsokra számíthatnak. Május 29-én két oroszlányi helyszínen is a bringázási és a tudatos közlekedésé lesz a főszerep. A József Attila általános iskolánál 7 és 8 óra között várják azokat, akik kerékpárral vagy rollerrel érkeznek. A Táncsics Mihály út 42-es szám alatt egy közös reggeli ad lendületet a napkezdéshez. A Hunyadi Mátyás általános iskolánál szintén reggel 7 és 8 óra között kínálnak reggelit az érkezőknek, majd a Havasi Márton utca 1-3 szám alatt 8 és dél között folytatódik a délelőtt. A diákokat és az érdeklődőket digitális bringa verseny, áramfejlesztő bringa, bringa turmix, kresszoktatás és bringa szerviz is várja. A kezdeményezés célja, hogy játékos közvetlen formában hívja fel a figyelmet a biztonságos, tudatos és környezetbarát közlekedésre. Az esemény a Top Plus pályázat keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával, közölte Oroszlány városa honlapján. Folytatódik az Életkavicsok beszélgetés sorozat Tatán május 29-én. Az estúj vendége Jakabházi Miklós ultratávokat futó természetfotós lesz, akivel Szentesi Éva beszélget majd. Az érdeklődőket 18 órától várják az Angyalok és Tündérek galériában. És végezetül sport. Fantasztikus hangulatban magabiztos győzelmet aratott a 2025-26-os szezon utolsó hazai mérkőzésén a MOL Esztergom. Az esztergomiak május 24-én vasárnap 31-23-ra győzték le az Alba Fehérvár KC csapatát a női kézilabda NB1 25. fordulójában. A legeredményesebb hazai játékosok Kovács Anett és Faragó Lea voltak 6-6 góllal, Herceg Lili pedig nem csak védéseivel, hanem góljaival is emlékezetessé tette az estét. A MOL Esztergom a szezon utolsó fordulójában május 31-én vasárnap a Vasas SC otthonában lép pályára, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. május 28-án csütörtökön. További jó rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!
1: You can't love yourself. How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a

tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldás. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmer